0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1 zene, amit élőben hallhatunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók a DJ Mag Top 100-as listára, legelőször 2016-ban, aztán 17-ben is szerepelt. Japán, Hollandia, Tajvan, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz. Na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például az az énekesnő, Taylor Swift, aki nem sokára, július elején összeházasodik Travis Kelce amerikai focisztárral, és nagyon komoly biztonsági előírásokról cikkeznek már most. A hírek szerint az esküvő helyszínét, legyen az New York vagy Rhode Island, egyfajta magas biztonsági zónává alakítják át, több rétegű védelem lesz, a helyszín körül több gyűrűben sorakoznak majd a biztonságiak, és légtérzár bevezetéséről is cikkeznek, vagyis nem engedik, hogy drónok repüljenek majd az esküvő fölé. Hát mégiscsak a világ egyik leghíresebb sztárpárosáról van szó. The Fate of Ophelia, ez szól nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Új agyterületet fedeztek fel magyar kutatók. Az agy jutalmazó rendszerében játszik szerepet. Az agytörzsi területet a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói fedezték fel. A világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Science-ben is cikkeztek róla. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió kezelésében, vagy akár a szenvedélybetegségekében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja egyébként több mint 10 éve foglalkoznak már annak felderítésével, hogy milyen funkciói vannak az agytörzsnek. A Science folyóiratban már nem ez az első publikációjuk. Már 2019-ben azonosították az egyik olyan agytörzsi serkentő idegsejt populációt, amely alapvető fontosságúnak bizonyult a rossz élmények átélésében. Ezek a sejtek negatív élményeket váltottak ki. A mostani kutatómunkájuk egy másik, eddig ismeretlen agyterület felfedezéséről szól, az viszont a korábbival ellentétben kellemes élményekért felel, és segíti a pozitív döntések meghozatalát. A most felfedezett sejt szerepét számos idegrendszeri folyamatban vizsgálhatják tovább. Most vírusokkal és genetikailag módosított egerekkel tudtak olyan vizsgálatokat végezni, amikkel egy bizonyos agyterületen egy adott időpontban bizonyos típusú sejtek működését tudták szabályozni. A hasonló kísérletek fontos szerepet játszanak abban, hogy az élőlények kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak, a sejtek azonosítása fontos szerepet játszhat a célzott gyógyszerfejlesztésben is. A sejtek azonosíthatók és emberben is sikerült meghatározni az új agyterületet, így a szorongások, a fóbiák, a depresszió és a poszttraumás stressz zavar kezelésében is nagy szerepet játszhat a felfedezés. Az ezek kezelésére használt gyógyszerek egyelőre nem tudják eléggé pontosan megcélozni a hangulatot érintő agyterületet, ezért például mellékhatásokat is okozhatnak.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai slágermegyés 100% liba bőr a folytatásban. Jön már is a brit szupercsapat, a Rudimental. Sokkal több, mint drum and bass, liquid funk, jungle, breakbeat, soul, és mindig fantasztikus hangokkal dolgoznak együtt, itt például Ella Eyre énekesnővel, és ha nem lenne elég az audio élmény, van hozzá egy nagyon fantasztikus videoklip is, a San Francisco-i születésű BMX bajnok Kurt Jäger balesetéről és a felépüléséről szól. Aki még nem láttam, tényleg érdemes rákeresni. Rudimental, Ella Eyre és a Waiting All Night. Egy nagy klasszikus szól már is. Van-e, hogy a Rádió 1-en.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa például, aki új életre keltette a Faithless EDM klasszikusát, és így lett belőle igazi mai sláger, ez a New Religion. Nagyon gyorsan megtörténtek az első szakmai sikerek, például az első helyet elfoglalta ezzel a dallal a Billboard Dance Mix Show Airplay charton. Hasonló helyezései voltak már, mint Number One, ugyanezen a slágerlistán az I'm Good dal, az If Only I-jal és az I'm the Drama-val. A különbség az, hogy ez az első független dalam, amit már a kiadója nélkül ért el. Bibi Rexa, New Religion.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, hamarosan például a melankolikus manchesteri szinti pop és a diszkó találkozása. Purple Disco Machine a 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust. Wonderful Life 2025 jön mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert túlszuperek a számok azért. Hát nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készítette Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen a mémeknek köszönhetően. Hozom már is!

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran, Camera és egy exkluzív remix a folytatásban. Cyril készítette el hozzá, és hát ez volt az apropója annak, hogy a két sztár összebarátkozott. Cyrilnek egyébként is óriás nagy kedvence volt Ed Sheeran. Ezt a dalát biztos, hogy elhozza hozzánk május 24-én a Budapest Parkban. Jövünk, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. Cyrilen kívül érkezik hozzánk a Switch Disco, Sam Fett, az Afterpartin pedig a Rádió 1-es DJ-k. Már nem is olyan sokára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Élőben a stúdióból 10-től Atis, 5 órától Juhász Gergő Live Mix, hova szaladok így előre? Éva Maxet hozom, és azt a dalt, amit még a régi menedzsmenttel, a régi kiadóval készített el, többek között azzal a Circuit-tal, aki Madonna legutóbbi albumán a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Csütörtökön zárva lesz a mohácsi polgármesteri hivatal. Napközben elvétve fordulhat csak elő csapadék. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Zárva tart csütörtökön a mohácsi városháza. Az EON tájékoztatása szerint május 21-én hálózatkarbantartást végeznek a hivatal épületében, illetve a környező utcákban. A munkák reggel 8 és délután 4 óra között áramszünettel járnak. A szolgáltatás kimaradása miatt ezen a napon a polgármesteri hivatal zárva tart. Hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadománygyűjtésen 1000 gyermek táboroztatására szeretnék összegyűjteni a szükséges forrást. A közleményben azt írják, a kapaszkodó program nyári táborai kiemelt jelentőségűek, és hozzájárulnak a gyerekek mentális jóllétének és életminőségének javításához. A gyerekek az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban élnek. Számukra összesen 25 napközis, illetve bentlakásos tábort szerveznek. A kezdeményezésről és az adományozásról a segélyszervezet.hu oldalon lehet tájékozódni. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki kedden a pécsi ítélőtábla arra a szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant a Tolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon eljáró szekszárdi törvényszék 10 év fegyházban töltendő szabadságvesztést rót ki a férfira, és elrendelte a vele szemben korábban kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. Másodfokon a pécsi ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helyben hagyta, így az jogerőssé vált. Zajlanak a felújítási munkák a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkolóban. A területet lezárták a forgalom elől. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén, a közlekedőket táblák irányítják. Tartanak az útépítési munkák a Sátorhely villány és a Mohács-Pécsvárad összekötő úton, a helyszínen útszűkület, félpályás útzár érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint alapvetően napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhők azért lehetnek az égen. Számottevő csapadék térségünkben nem várható, elszórtan rövid záporok kialakulhatnak. Az északias szél még mindig sokfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Új agyterületet fedeztek fel magyar kutatók. Az agy jutalmazó rendszerében játszik szerepet. Az agytörzsi területet a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói fedezték fel. A világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Science-ben is cikkeztek róla. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió kezelésében, vagy akár a szenvedélybetegségekében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja egyébként több mint 10 éve foglalkoznak már annak felderítésével, hogy milyen funkciói vannak az agytörzsnek. A Science folyóiratban már nem ez az első publikációjuk. Már 2019-ben azonosították az egyik olyan agytörzsi serkentő idegsejt populációt, amely alapvető fontosságúnak bizonyult a rossz élmények átélésében. Ezek a sejtek negatív élményeket váltottak ki. A mostani kutatómunkájuk egy másik, eddig ismeretlen agyterület felfedezéséről szól, az viszont a korábbival ellentétben kellemes élményekért felel, és segíti a pozitív döntések meghozatalát. A most felfedezett sejt szerepét számos idegrendszeri folyamatban vizsgálhatják tovább. Most vírusokkal és genetikailag módosított egerekkel tudtak olyan vizsgálatokat végezni, amikkel egy bizonyos agyterületen egy adott időpontban bizonyos típusú sejtek működését tudták szabályozni. A hasonló kísérletek fontos szerepet játszanak abban, hogy az élőlények kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak, a sejtek azonosítása fontos szerepet játszhat a célzott gyógyszerfejlesztésben is. A sejtek azonosíthatók és emberben is sikerült meghatározni az új agyterületet, így a szorongások, a fóbiák, a depresszió és a poszttraumás stressz zavar kezelésében is nagy szerepet játszhat a felfedezés. Az ezek kezelésére használt gyógyszerek egyelőre nem tudják eléggé pontosan megcélozni a hangulatot érintő agyterületet, ezért például mellékhatásokat is okozhatnak.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

érdekes tény, hogy most Michael Jackson vezeti egyébként a legnagyobb streaming szolgáltatón a globális listát, Justin Biebert és a BTS-t is megelőzi, 43 évvel a Billie Jean megjelenése után, hát természetesen ez az új Michael Jackson filmnek köszönhető. Sigala érkezik és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő

0: a tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Frissen történt, hogy krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkantak a budapesti fegyház és börtön területén, gyerekek. Egy őr találta meg, és kiderült, hogy a foglalkoztatási felügyelő egy biztonsági ellenőrzés során sétálgatott az udvaron, ahol krumpliba rejtették a mobiltelefonokat, és ezeket dobták be egy budapesti fegyház területére. Mennyire szellemesek már a kint lévő rokonok? Hát mi történik, kérem szépen? Fogták a krumplit, félbevágták, belerakták ezeket a kicsi mobiltelefonokat, összeragasztották valahogy a krumplit, és átdobálták a büntetés végrehajtási intézet másik oldalába, hogy ott egyébként az őrök helyett, akik bent vannak, szedegessék össze, és legyen mobiltelefonjuk. Mi történik ott? Lehet ilyet csinálni?
2: Hát nem lehet, de legalább hogy próbálkoznak.
1: Hogy krumpliba dobálod? 10 darabot rejtettek el krumpliba, és ezeket átdobálva a séta közben akarták összeszedetni a rabokkal. Ez most történt a napokban Magyarországon.
2: Két kérdésem van. Egyrészt a rab honnan tudja, hogy mikor jön a krumpli?
1: Ez valószínűleg meg van beszélve előre.
2: De hogy beszéled meg? Hát nincs telefonja.
1: Na de el tudod mondani, hogy minden nap 10 és 11 között sétálunk. Ja. Tehát valószínűleg a séta közben próbálták nekik ezeket bedobálni. Mi a másik kérdés? Ezt megválaszoltam.
2: Köszönöm, hogy a krumplit összeragasztják.
1: Vagy összekötözik.
3: Jó, segítek.
2: A körbe van madzagolva.
1: Körbe van madzagolva a krumpli, amiben benne van a mobiltelefon.
3: Lenne. Szerintem ragasztják amúgy. Én a hétvégémet most nagyon sok ragasztózással töltöttem, mert jó kedvem is van amúgy ma. És a lényeg, hogy van ez a gorilla típusú ragasztó, ami bármilyen feletet meg tud ragasztani, és szerintem azzal bekenték. Ez az én tippem.
1: Hogy összeragasztották a krumplit.
3: Igen,
1: a
3: ki kell szárítani a krumplit, mert ugye a krumpli egy darabig levedzik, és akkor, hogy nem tud megragasztani, mert mindig el fogja engedni a ragasztót, aha, ugye, mert hogy annak a keményítő kicsapódás miatt így van. Úgyhogy szerintem azt még felületkezelni kellett a krumplit előtte.
2: És a krumpli az védelmi célt szolgál, hogy ne törjön össze, vagy pedig álcázásit? Vagy
1: álcázási. Nem, ez álcázási.
2: Mert mondjuk az udvaron heverő krumpli nem lesz gyanús az őrnek? Vagy mi volt a
1: krumplit? Nem tudom, kijött a menzáról.
3: Ennyi idővel a választások után krumpli.
1: Hát, mennyi mindenre jó a krumpli? Ugye? Most nézd meg. Hát azt gondolod, hogy ezzel csak választást lehet befolyásolni vagy nyerni? Nem. Ezzel mobiltelefonokat lehet becsempészni. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálják be a börtön területére. Olvasom a büntetés végrehajtás országos parancsnokának sajtóközleményében. Voltak már másfajta zöldségek is, most a friss szállítmánnyal 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő az összekötött burgonyából. Ez zseniális beszélgetés lehet, Lajos. Hánykor sétáltok? 10 és 11 között. Jó, dobjuk a krumplit, szed össze, és azt látod, hogy valaki áll a börtön egyik oldalán, dobálja a krumplit, a másik oldalon meg próbálják összeszedni. Teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
3: De lehet, hogy nem jól egyeztettek az egész projektről. Lehet, hogy azt mondták, hogy figyelj, a krumpliban hozd be nekem a telefont. És akkor
1: igen, de nem a bedobásra számított?
3: Hanem arra, hogy valaki ugye bevisz neki egy kis, mit tudom én, hazait. Talán rakott krumplit, és akkor abban
1: valahogy nézve. Ezek milyen pici mobiltelefonok, hogy beleférnek egy krumpliba?
3: Ezek ilyen mindig. Milyen nagy krumplik?
1: Vagy mekkora krumplik ezek? Amik megmaradtak.
2: És ha eltalálsz vele egy elítéltet, az ott marad.
3: Önnek bejövő hívesen.
2: Hát ez ilyen picik, pár centi az egész.
1: Maga semmire, a telefon, ez
2: igen,
1: egy kis telefon.
2: Nem jó, mondjuk azt olvasom, hogy SIM-kártya nem volt benne.
1: Nem volt, SIM-kártya nélküli volt.
3: Aztán bedobták előzőleg, egy paradicsomban. Ez már benn volt.
1: Igen. Úgy buktak le, hogy előtte nagy mennyiségű krumpli ragasztót vásároltak az Obiban. Tehát félbevágod, berakod, megragasztod, és összekötözöd, és azt átdobod a másik oldalra.
3: De mondom, hogy aggódom a ragasztás miatt, mert szerintem amúgy ilyen élő dolgot, mint egy krumpli, nehéz megragasztani.
1: Tehát, hogy ja, hogy nem tudod össze. Nem, ezeket kötözték
2: kötözve
1: egyébként.
2: Kötözve volt, igen. Össze volt madzagolva.
1: Fogta a madzagot, körbe kötözte a krumplit, és átdobta a másik oldalra.
3: Akkor én nem így csináltam volna. Én azt csináltam volna, hogy fűcsomót kötöttem volna rá, átlátszó madzaggal, hogy fűcsomónak tűnjön.
1: Mint egy ilyen kis simi labdát, egy ilyen jójót. Ja, hogy még te el is rejtenéd. Hát ahogy nem... a lebetonozott teraszon, ahol sétálnak, ott néhány fűcsomót, hogy hirtelen ott kinőtt a beton közül.
3: Hát a krumplihoz képest a fűcsomó az egy előrelépés lenne stratégiai szempontból.
1: Teljesen
3: de ha más, akkor hát ugye betonnak tűnő hungarocellt, lefestel egy beton és
2: jó,
3: abban.
2: De jó,
1: és azt dobnád át a másik oldalon.
3: Igen, igen. Hungarocellt, ugye kimáld a közepét, összegzéled, és akkor kívülről megfested egy kicsit, és akkor azt fog tűnni, mint hogy egy darab beton.
1: De milyen szürreális lehet látni ott a rokonságot, akik állnak a kerítésnél, és dobálják át a krumplit. A másik oldalon meg egy ilyen csíkos ruhás, abruhás ember próbálja a krumplit összeszedni. Teljesen lehetetlen helyzet.
3: Plusz az milyen rokonság ez, aki nem vállal kis felelősséget? Tehát miért nem tudták ugye, hogy kell ánuszba bevinni neki?
1: Egyébként nagyon sokféleképpen próbáltak már telefont becsempészni. Mindjárt megkérdezzük a BVOP felderítési főosztályvezetőt, hogy hogyan, dr. Vágó Zoltán. Hello, Zoli, jó reggel, ciao.
4: Szép jó reggel, sziasztok.
1: Hello. Ez a krumplis trükk, ez meglepett benneteket, vagy ez egy új dolog most? Vagy ez egy régi próbálkozás, hogy krumpliba tesznek bele telefon?
4: Hát megmondom, szintén a krumpli az engem is meglepett, mert hogy ez elég életszerűtlen. Egy börtön udvarán szabadon heverő krumplik, hát ez nem annyira gyakori. Ez a megoldás az abszolút új, a módszer az kevésbé.
1: Ezt hogy kell elképzelni, hogy ők sétálnak kint, valaki meg a másik oldalról a séta közben dobált át a krumplit?
4: A sétódorok azok védettebb helyen vannak elhelyezve, természetesen börtönön belül. Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett. Tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
1: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplig érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
4: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban, vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udvaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszeregetni. Kevesebb a feltűnés.
3: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, ez igaz?
2: Betobják.
4: Így igaz, az igazság, hogy előbb már Eszter elszpoilerezted, amit mondani akartam, mert hogy a extrém példákat akartam kiszedni itt a téglával meg a betonnal, és a döglött galamb lett volna a harmadik. Valóban történt már olyan itt a büntetésvégrejtés történetében, hogy döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva pár darab telefon.
1: Zseniális.
4: Munka volt.
1: Egyébként ez zseni, tehát kiszedi a galamb beléd, preparálja a galambot, bevarja a telefon, és átdobja a kerítés másik oldalát. Így repül egy döglött galamb, és benne van a telefon.
4: Így igaz, ehhez azért kell gusztus, kitartás is.
3: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
4: Igen, egész konkrét példát tudok mondani, ez ugye nem annyira friss, egy pár évvel ezelőtti. Téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zártszelvényt, egy nagyobb méretű zártszelvényből vágták le a téglaméretű darabot. Egyik fedét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyantába forgatták, és gyöngykavicsszerűséggel megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla intézet területén. Tök jó mutatott.
1: És a SIM-kártyát hogy teszik bele, mert ezeket SIM-kártya nélkül küldik? A SIM-kártya bejut máshogy?
4: A SIM-kártyának az a probléma, hogy nagyon kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthattatok tegnap. A SIM-kártya ugye az jóval kisebb hőtartalommal, sokkal könnyebben rejthető, ezek akár egy levélbe is be tudnak menni. Konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a SIM-kártyát.
1: Aha, de jó. Tehát beküldje a levelet, ráteszi a béget, és ott van alatt a SIM-kártya. Azt a mindenit. Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
4: Természetesen ez is előfordult. Műkutyakaki az egész pontosan 3 darab telefon tudott tárolni, és kinézete tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
3: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra az mindenkinek a kedvence.
1: Igen, tehát azért ezek ügyesen megoldják.
2: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
4: Standardizáltak ugye a telefontöltők, azért nagyon sok verzió nincsen. Ezek a kis telefonok, ezek egy szabvány szerint vannak. Most én meg nem mondom, mikro USB töltőnek hívják talán ezt, vagy mini USB. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezik a fogvatartott, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a BV biztosít a számára.
1: Itt kérdezi valaki, hogy mit akar a telefonnal, parkolást indítani? De hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
4: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban, a saját pénze terhére természetesen. Hát ez logikusan ellenőrzött hívás. Nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor ez neki célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőeljárásának a befolyásolása, vagy mondjuk az ilyen telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
2: Üzleti ügyek intézése.
1: Kisebb-nagyobb sertelések, igen.
3: De van ilyen, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetésbe, vagy Lajos, erről már beszéltünk.
1: Igen, ezt hagyjuk ezt a témát.
3: Szív vagy Lajos, tudod, megbeszéltük ezt. Most csak a saját haragodat táplálod, Lajos. Nincs ilyen?
4: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni a telefonhívás során, de nem, tehát itt a, hogyha visszaélnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást.
1: Van olyan, amikor megnő a bedobott telefonok száma, vagy vannak, nem tudom, kiemelt események, amikor fontosabb telefonálni, vagy amikor érzitek, hogy még több trükközés van?
4: Hát egy jó telefonálós műsor az biztos megrendíteni, de nem.
3: Szilveszter, az SMS-ek.
1: Szilveszter, mint a ünnepek, nem tudom, tehát vannak kiemelt időszakok?
4: Igen, igen, tehát azért azok az ünnepek, amik azért érzelmileg megrendítik a fogvatartottakat, tehát akár egy ilyen karácsony, szilveszter, akár egy húsvét is, ezek azért mutatják azt, hogy itt akkor megpörögnek a bejutatási kísérletek.
3: És élő állattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macska hasára kötözik, vagy mit tudom én, bedobnak egy teknőst?
4: Magyarországon ilyen még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
1: ne csináld!
3: Nagyon szeretnék látni de, egy hátizsákos galambot.
1: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
4: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont a fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött. Meg
1: hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
4: Egy szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
1: És ben volt a kis gazdája, berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
3: És milyen boldog lehetett a galamb, hogy nem a seggébe dugták fel.
1: Mondta, hogy add a hátizsákot, kis gazdám, inkább a hátizsákot viszem, csak a seggembe megint ne dugjatok kapszulákat, mert múltkor is felszívódott. De ott mi lehetett a terv, érted? Postagalamb, ami megtalálja bent a gazdáját, és tudja, hova kell repülni, nem is értem.
4: Ezt nem tudom én se pontosan értelmezni, hiszen igen, hát ő hazatalálni tud. Azt meg nem valószínű, hogy a
2: nevelték
4: volna.
2: Ja. Mi volt a legfurcsább dolog, amit így próbáltak bejutatni, amire még te is azt mondod, hogy az bátor?
4: Hát a telefonoknak... Nem, ilyen azért nem volt. Ugye a nagy keletje természetesen a telefonoknak van, ennek a különböző kiegészítőinek. Talán a legextrább az, illetve maga a rejtési mód volt miatt nagyon extra, tehát amikor egy fém lakatot preparáltak, és ebben okos órát csempésztek be, ami természetesen ugyanúgy telefonként működött volna. Most ez egy tendencia volt egy időben, most megint egyébként kezd ez elterjedni. Ilyen számzáros lakatot kibeleznek, vagy éppen a klasszikus kulcsos lakatot, és ebben. De itt sem a tárgy maga az izgalmas, hanem inkább a rejtés, mert abban azért elég ötletesek a fogvatartottak.
1: Jó, egyelőre nálam a hátizsákos galambvezet. Tehát ezt tudod überelni, hogy egy gubbat szemű kis hátizsákos galambvezet. Itt vagyok, mit igazán, itt vagyok, hozom a tudtok.
3: Új ötletem van, teljesen. És mi van akkor, hogy szerzel egy királypitont, és arra teszel rá, rácellukszod a hátára, érted? És bedobod a kígyót, érted? Az alapból szerintem, hogy eltereli a figyelmüket, meg...
1: Igen, az sem rossz megoldás. Éjszakai razzia az mit jelent nálatok, vagy az hogy kell elképzelni?
4: Hát az éjszakai razzia az annyit jelent, hogy ugye biztonsági vizsgálatot tartanak az zárkát érintően, zárkanyítás, fogadatott a kisorakoztatása, és akkor egyesével az ő használati tárgyaikat, az általuk használt bútorokat, felszerelési tárgyakat nézik végig, elég nagy alapossággal, és gyakorlatilag kihasználva ezt a helyzeti előnyt, még a fogvatartottakat, ha a kollégáim még meg is interjúolják közben, akkor elég nagy esélye, amit találathoz is vezet.
3: Ezt szokták csinálni gólyatáborokban is.
1: Igen, hirtelen rajtaütésszerű razzia a körletben.
4: Hát itt előtte nincsen gitározás általában, de...
1: de na jó, van, Zoli, nagyon köszítok, meglepő dolgok ezek azért igazából, de akkor ez tulajdonképpen a próbálkozások nem múlnak el, tehát az emberi találékonyság és a rokonság lelkesedése az nem múlik.
4: A lelkesedés nem mondjuk igény van, viszont a küzdelmi részünkre meg abszolút adott, úgyhogy szerencsére egyre inkább tudjuk szűkíteni a bejutási csatornákat.
3: Van következmény?
4: Ez nem bűncselekmény, tehát maga a tiltottás bejuttatása, a szabálysértés, az egy elég jelentős pénzbírságot von maga után, ugye ezt mondjuk a külső személy, aki segíti, még bedobja a galambot. A fogvatartott meg, hogyha ez a tárgyhoz hozzájut, akkor ez neki fegyelmi eljárás jelent, ami adott esetben még egy magánelzárásra is végződhet, vagy akár vissza is sorolhatják a kategóriájában, tehát ezért ez elég jelentős következmény az ő tekintetében.
3: De a hátizsákot visszakapja a galamb?
4: A galamb mindenképpen.
1: Zseniális, hátizsákos galamb azon mindent visz. Azt kérdezik, hogy miért nincs a börtönben egy jelzavaró, hogy ne tudjanak telefonálni? Nem lenne egyszerűbb, és akkor bárki bármit bejutat, nem tud kimenő hívást indítani.
4: A büntetés végrehajtás több olyan eszköz használ, ami szintén GSM alapon kommunikál, ami a biztonságos működtetésnek a feltétele, és ezért teljesen zavarni nem lehet. Most nem árulok el vele titkot, azért van olyan speciális eszközünk, ami már ezeknek a működő telefonoknak a célirányos keresését tudja segíteni, aktívan használjuk is.
1: Hát meg az őrök is kell, hogy tiktokozzanak azért kicsit közben, nem? megőrülnek az unalomtól valószínűleg.
3: Megöli az algoritmus.
1: Igen, nem működik az algoritmus.
3: És van olyan, hogy kialakul érzelmi kötődés egy rabba, mert nem szívesen engedett ki, mert úgy megszeretted?
4: Hát, igen. Nem, ez kizárt.
1: Igen, Lajos, nagyon szeretlek téged, olyan szimpatikus, hogy leültél egy 16 évet, de maradj már benn még egy 8-as, mert úgy fog hiányozni.
3: Lajos, ha te elmész, én is elmegyek, én ezt nem bírom.
1: Zoli, nagyon szépen köszönjük, teljesen szürális ez a hír, amit olvastunk, ezért hívtunk. Köszi neked nagyon. Jó munkát. Köszönjük dr. Vágó Zoltán felderítési főosztályvezetőnek a BVOP-től.
0: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Éjfélig még van lehetőség felajánlani adónk 1+1%-át. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Több százezren vannak azok, akik még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre szerda éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert az ezután beküldött felajánlás érvénytelen, közölte kedden reggel az adóhatóság. Az 1%-os felajánlásokkal minden adózó egy számára fontos civil szervezetet és egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatja. A felajánlásokat leggyorsabban online, az ESZJA oldalon lehet megtenni. Idén nem lesz sétatérfesztivál Pécsett. A szüneteltetésről keddig közleményében számolt be a zsolnai örökségkezelő. A ZSÖK azt írja, a döntés magyarázataként likviditási nehézségek keletkeztek, mivel a mai napig nem történt meg az állami támogatás folyósítása, és a tervezett költségvetés szerint 400 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak támogatói oldalon. Fedezet nélkül pedig nem indítják el a programsorozatot. A közleményben azt is leszögezik, számos egyéb program vár a közönségre a következő hetekben is. Lesz római fesztivál, zsolnai fényfesztivál, megtartják a nyárvégi Szamárfül fesztivált is. A részletekről a ZSÖK oldalán lehet tájékozódni. A férfi kézilabda bajnokság utolsó fordulójában a Carbonex Komló hazai közönség előtt léphet pályára. A csapat ma a Győr együttesével találkozik, a meccs tétje pedig hatalmas, hiszen eldől, hogy a Komló marad-e az élvonalban. Több, már biztosan távozó játékos utolsó komlói szereplése lesz a mai, így Jerkovics Szrecskói is, aki a következő szezonban már nem Komlón játszik. A mai meccs délután 17:00-kor kezdődik a Városi Sportközpontban. A magyar közút jelzései szerint továbbra is csomópontépítési munkákat végeznek a hatos úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél. A helyszínen útszűkület érvényes. Az M6-oson Tolna és Baranya határán dilatációs szerkezetet javítanak, a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a főváros felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Aszfaltoznak a hidas Mecseknádasd összekötő úton, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint alapvetően napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhők azért lehetnek az égen. Számottevő csapadék térségünkben nem várható, elszórtan rövid záporok kialakulhatnak. Az északias szél még mindig sokfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 15 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, 30 nap, 19 óra, 45 perc. Ebben a pillanatban néztem rá az SMS falra, és ez a legutolsó SMS. Eszter, jó reggelt, hello!
2: Hello, Eszter!
1: Feri, jó reggelt neked is!
3: Nekem ne köszönjél, nekem te ne köszönjél, mert 10 napja minden kurva napomban egész nap
1: ott vagyunk.
3: Vagy. Elegem van.
1: Ott vagyunk. Igen.
3: Végig toltuk a roadshow-t, érted, 0-24-ben, de tényleg csak az nem volt, hogy együtt aludtunk. Tegnap ugyanezt csináltuk délutánig, és folytatjuk ma is.
1: Tegnap ugyanez, motoros képzés. Tegnap is, motoros képzés. Jaj. Ma is. Én már a nyelvemen csúszom, de tényleg. Tehát, hogy annyira el vagyok fáradva, fizikailag, mentálisan, mindenhogy.
4: Nem lehetsz elfáradva, mert én vagyok ma elfáradva.
1: Ja, te vagy elfáradva.
4: Ezt beszéltük meg, hogy ma én leszek elfáradva, te meg majd megoldod magad.
1: Légy ma elfáradva, de én is el vagyok, de jó, tehát aludni aludtam, te kevesebbet aludtál, tehát az alvás hiány az melletted szól, mert láttam az alvási görbédet, hát az...
4: Nem is nagyon görbült.
1: Az nem görbült, az egy 3,5 órás alvás. Nekem sikerült ezért 11-től egy 5-ig, egy mély, nagyon pihentető, nagyon kellemes, jó ágyban, jó párnák között.
3: Igen.
1: Nagyon jót aludni.
4: Elég felvágósan hangzik azért, ez
3: nagy képű,
4: Még
3: alszik képű. Is.
4: Igen, de az igaz, hogy fel van vizesedve az arca, úgyhogy ez nekem még elég.
1: Igen, fel van, kicsit fel vagyok fönnöl.
4: Sokat aludtál biztos azért.
1: Túlaludtam magam. Ilyenkor ránk kérdez egy hallgató, gyerekek, igen, megdicsérjük magunkat, 6 óra 14-kor már el is kezdtük. Hát tegnapi megtoltuk még 3-3-ig egy reggel 10-től kezdődő, hát eléggé, hogy is mondjam, fárasztó, de nagyon izgalmas, érdekes motoros képzésre vettük részt egy tampáján, Ferivel és Mátéval.
4: Tampa?
3: Tampa. Na, elmentünk Tampába, az úgyis közel van. És ma is oda megyünk, úgyhogy
4: de ma is fogtok motorozni?
3: Igen,
4: ma
3: is mert ez egy kéttapos
4: de most megtanítjátok parkolni, vagy ilyesmi lesz?
3: Hát nem, mindenkat tanítanak, úgyhogy
1: és nagy maestrók és nagy mesterek tanítanak bennünket. Nagy Jedik.
4: Nagy mesterek.
3: Az a mesterünk van, aki Tibi bácsi maga, aki az összes motoros rendőrt képezte annak idején. Ő az, aki hátrafelé ülve a motoron becsukott szemmel, lábbal kormányozva azt bármit meg tud csinálni, tehát az első kereken is tud egykerekezni, de ezt már nem mutatja meg. Ő már nyugdíjas.
1: Nyugdíjas, nem ül motorra, ebben. Viszont minden szava arany, és nagyon-nagyon tanít minket, hogy hogyan motorozzunk, mi meg mint a kis fiókák megyünk utána is. Csináljuk a dolgokat.
4: Képzelem el, Tibi bácsi, mint ilyen Jack Sparrow. Tetoválások, karikafűből alók.
3: Meglepődél.
4: Cigarettát, nem? Teljesen hétköznapi arc.
3: Hétköznapi arcnak néz ki, egy kicsit pufi már, ugye, nyugdíjas, kicsit pufi, de süt minden szavából az aranyigazság, és tudod azt, amikor tudod, olyan emberrel beszélsz, akinek a szavából nem az hallatszik, hogy ő arcoskodik, hanem tudod, hogy tudja.
1: Tudja.
3: Tehát, hogy ott nincs mese, ott nem olyan
4: szóval
3: van, hogy...
4: Szóval kicsit a végén majd vágysz rá, hogy megöleljen?
3: Egy picit igen.
1: Meg, hát én már kettőkor már mindenre vágytam. Megöleljen, elengedjen, kimondja, hogy urak, ennyi volt mára.
3: Mehetünk haza.
1: De nem mondta, hogy 4:30-kor jeleztem, hogy viszont nekem el kell mennem.
4: Te azt nem tapasztaltad még, hogy azért, amiért ismert ember vagy, azért neked sokkal jobban kell ilyenkor helyt állnod? Tehát, hogy hosszabbak a képzések, hogy tovább tart a prostata vizsgálat, hogy egyszerűen jobban oda teszi magad az embereket, és ez fájdalmas tud lenni.
3: Tudod, mi volt a vicces? Mindent rajta mutatott meg.
4: Persze,
3: minden.
4: Persze.
3: Szóval Balázskám, akkor told már ki létszes a motorkerékpárodat. Ott tehát a Balázs a tűző napon érted, tolta a 250 kilós motorját. Mi álltunk bent az árnyékban, cigaretták, kávék, ásványvizek, tehát minden volt. És jó, akkor most csináld azt, hogy fölülsz rá. Jó, de ne úgy csináld. Na, jó, akkor most a kormányt fordítsd el.
4: Megérezte ki a gyenge.
1: De kis diák voltam, ne buló voltam.
3: Igen.
1: Szó nélkül.
3: Egyébként nagyon
1: csináltam, nem volt kérdés, nem flancoltunk, nem arcoskodtunk. Azt mondta, hogy toljam körbe a motort, én körbe toltam. Egy kézzel, fél kézzel, kuplunggal toltuk, vontuk. Úgyhogy jó volt, jó sokat tanultunk.
4: Amit közlekedtetek, amit tanultátok itt a dolgokat, addig engem elkapott a do it yourself mozgalom, vagyis, hogy mindent magamnak kell felújítanom a saját lakásomban ötlet, ami valószínűleg egy tragédiába fog torkolni, mert ezt már most elő lehet jelezni, és azon gondolkodom, hogy a csempe, ami a fürdőszobában van, hát ez nem tudom, 20 éves lehet szerintem, kb. Annyi idős a házamban lakunk, hogy mi van akkor, tegyük fel, ha én képes vagyok arra, ha úgy születtem, hogy minden rendelkezésem rá ahhoz, hogy én ne azt, hogy lecserélem a csempét, hogy újra burkoljam, de hogy mikrocementes megoldással, láttátok ezt? Hogy van egy mikrocement nevű anyag, ami gyakorlatilag epoxi keverék, és akkor felveszi a hézagoknak a helyét, és akkor egy ilyen tükörsima felület lesz a most csempés, fugás csempéből. Ehhez neked annyi dolgod, hogy le kell tisztítani nagyon a csempét, le kell alapozózni, és arra fel kell vinni ezt a mikrocementet egy ilyen spatulával, vagy ilyen nem tudom, hogy hívják. Még nincsenek meg a szakszavak. Csak az elhatározás.
3: Jó, legyen spatula most a neve.
4: Igen, és majd tudod, ami érzi, és akkor tudod így kell csinálni jobbra-balra, és akkor egyszer csak egy ilyen sima fal felület lesz, ami vízálló. Tessék! Mi van, ha én erre képes vagyok?
3: Szerintem meg tudod csinálni. Nem, szerintem meg tudod csinálni, csak videózd, jó?
1: Hogy nézzük meg.
4: De augusztustalan lesz, és utána mi történik, ha mégis?
3: Utána az történik, hogy hívsz egy szakembert, aki ezt megcsinálja, retten drága pénzért, hiszen már nem a nullából kell jöjjön a szakinak, hanem ugye abból, amit te elcsesztél. Tehát sokkal drágábban csinálja meg, mint ha te kihúzod, de mi van, de tételezzük föl, hogy te ezt meg tudod csinálni.
4: Mi, hogy és egész akkor mekkora? Erre
3: igen,
4: várt.
3: Ha ez benned van.
4: Benne van. Mi, hogyha én nagyon jó fizikai munkás lennék?
3: Szerintem próbált ki.
1: Nem véletlen nem csinálod. Én azt mondom, ezeket a jó Isten eldöntötte előre. Amit nem csinálunk, bízzuk arra, aki megcsinálja. De persze állj neki, ha gondolod.
4: Ezek a kezek, szerinted ezekben a kezben nincs ott egy kis ilyen kézi munka?
3: Nem, hogy szerintem de... a jó Isten nem döntött ellen.
1: Nem döntöttem.
3: A jó Isten megadja mindenkinek a lehetőséget, csak van, aki nem él vele. Végre egy bátor asszony, aki jön és megcsinálja.
4: De nagyon meg fogom bánni?
3: Nem.
4: Sose bántam még meg ennyire semmit?
1: De. Szerintem igen. Szerintem az első ilyen falfelvitelnél fogsz rájönni, hogy Atya, Úristen.
3: Olyan mérhetetlen boldogság fog elönteni az első négyzetméter megcsinálásánál, hogy ilyet te nagyon régen éreztél.
4: De van, akinek ez sikerült, vannak köztünk emberek, civilek, vannak köztetek, akik eddig könyvelők voltatok, meg rockzenészek, és aztán egyszer csak kiderült, hogy nem, ez egy rossz út volt, hanem ez végig epoxival kellett volna fürdőszobát dekorálni. Igen.
1: Miért nem kezdtem el epoxival fürdőszobát dekorálni? Ne csináld szerintem. Hívj egy embert, adj neki egy 20-as, nézd végig egy jó kávéval a kezedbe, hogy megcsinálja, és hadd menjen.
3: Nem, egyetlen csinál, dolog van, de neked jó lesz.
4: Egy pici akadály lehet, egy pici, hogy halálosan allergiás vagyok az epoxira, de szerintem meg tudom védeni magam tőle, hogyha veszek olyan maszkot, amivel szokták fújni, tudjátok, az autókat, meg ilyenek. És akkor az meg gumikesztyű.
3: Meg teljes védőruha.
4: Azt egy teljes védőruha.
3: Tanácsolnám, mert hogy ez az epoxi, ez bőrön keresztül is.
1: Nem annyira jó, szerencsés neki állni.
4: Ez egy új perspektíva, amit most megmutattál nekem.
3: Beöltözöl egy nagy kotonnak, és akkor onnantól kezdve tiéd a pálya, és gyönyörű lesz. És mindenki büszke lesz rád, a gyermeked, hogy csillogó tekintettel néz rád.
4: Generáció fognak beszélni erről.
1: Hát biztos.
3: Hogy ezt a falat Ráskó Eszter csinálta. A házat már régen lebontják.
4: De a fürdőszoba állni fog.
3: És csak a fürdőszoba fal ott fog állni egy ilyen résztáblával, hogy ezt a fürdőszoba falat 2026 júniusában Ráskó Eszter készített.
4: Az a helyzet, hogy maga a döntés folyamat az úgy indult el, hogy kerestem egy burkolót, és a burkolót megtaláltam egy nagyon jó burkolót át az interneteken, és mondta, hogy persze, jövő júliusban ezt meg is fogja tudni csinálni. Mondom, parancsolsz?
1: Igen, ilyen időpontokat adnak.
4: Igen. És igen. Akkor most én mit csinálok az az egy évvel, ami rám szakadt?
3: Mondom neked, YouTube tutoriál, ezzel alapozol. Utána bemész az epoxi boltba, ott elkapsz egy jó svádájú prémium kandurt, akire rámosolyogsz, dobsz két puszit neki, aki kiokosít, hogy kell csinálni, ezt a kettőt összegyúrod, és neki esel. Jó?
4: Azt ilyen hallgatok, hogy biztos, hogy van kézimunk a kezemben, csak nem ez a fajta.
1: Igen, nem állnék neki. Mondjuk én tudom magamról, hogy ez sansztalan, nem is gondolkozom el azon. Le a kalappal, aki ezt megpróbálja, vagy ha ennek neki állsz.
3: Igen, de téged nem is érdekel.
1: Nem.
3: De most
1: én nagyon szeretek mindenre megvan egy profi embert hívni.
3: De az Eszter most megvan az érdeklődés, ebből lehet valami, én látom.
1: Igen.
3: Mert ha más nem, órákat fog műsort készíteni belőle.
4: Ez is a nyestek, ez érdekel csak jelen pillanatban.
1: Igen, na a nyestes csoportra majd nézzünk rá.
4: Komoly előrelépések vannak. Most kiderült, hogy vécigratosítóval is távol lehet tartani őket.
1: De úgy, hogy felolvasunk belőle konkrétan, tehát úgy nézzünk rá a csoportra, hogy egy-két bejegyzés, Atya Isten, mi történik itt? az RTL-en, te jó Isten. Van valami kereszteződés, ahol folyamatosan baleseteket mutogatnak most már 10 perc, hogy robbannak egymásba az autók. Nyugi eszén, a teljes ház felújításában kezdtem full tudatlanul és jól sikerült, elhatározás kérdése. Az más, hogy a feleségem azóta 6-szor meggondolja magát, és havonta újra kell kezdenünk. Próbáltak egy olyan falon, ami kevésbé van szem előtt. A mikrosiker majd meghozza a kedved a többihez.
4: Mikropénisz, mikrosiker.
1: Jönnek a biztató. Jönnek a biztató SMS-ek.
4: Erre van szó.
3: Én, a háztartásban ilyen.
4: Igen.
3: És akkor van mikrosiker is.
1: Egy van. És még a Péter nem nyilatkozott.
4: Ennyi. Azt mondják, hogy ez egy július mozdulatsor lenne.
1: Igen.
4: De július szokat kéreket csinálni. Tehát konzultálják Júlival első körben?
3: Nem, mert Júli se csinál felújítást. Illetve várjál, de...
1: Néha nekiáll, és szólunk neki, hogy ne csinálja.
3: Igen, mert a magas ágyást például, meg a kertet is ők maguk akarták megcsinálni, aztán hívtak valakit, aki azt mondta, hogy sokkal olcsóbb lett volna, az elejétől ő csinálja. De ne engedd el! Én látom benned, tehát legalább próbáld
4: nem
3: meg.
4: Nem tudom eldönteni, hogy kedves vagy gonosz a Feri.
3: Nem, tök kedves vagy, ezt most tök őszintén mondom. Mert legalább, ha megpróbáltad utána a végén azt tudod mondani, hogy ehhez én nem értek, nem próbálom. Vagy van sikerélményed, és azt mondod, hogy úristen, ezt is meg tudom csinálni.
4: Megkérdezem Júlit, hogy délután ráér-e, konzultáljuk.
3: Ne, Júlit ne vond be.
1: Én nem vonnám bele. Nem vonnám.
4: Na jó, Júlit, akkor te leszel a segédem.
1: Júlit lehet, ebből kihagynám. Gyerekek, bajnok az Arzenál csupi, küldte nekünk valaki, jelentsen ez bármit, és nagyon szépen köszönjük, nagyon örülünk neki. Ha ez fontos, hogy bajnok az Arzenál, akkor rendben van. Eszter, használj Epodex-et, köszönjük, itt nagyon sok hasznos tanács, gyerekek, ezeket most nem veszük át, fogalmunk nincs, hogy mi mit jelent, ha kell, akkor szemezgetünk belőle, de fingunk nincs. Azt mondja, hogy a csempe lepucolásánál már valószínűleg megutálod az egészet. Nem, ez én vagyok.
3: Ja. Egy barátnő mondja, 60 éves takarítónő volt a szakmája, és egyik nap fogta magát, és újra burkolta az egész fürdőszobát, és rohadt jól.
4: Amúgy, ha teljesen őszinte akarok lenni, legszívesebben burkolnék. Csak az a baj, ugye, ez lehetne rólam a Wikipédián az első bejegyzés, de hogy a lényeg, hogy úgy, hogy akkor hogy lefeszegetném a csempéket, és akkor fognám, és akkor rendesen úgy, ahogy a nagyfiúk csinálják. Ezt kéne kipróbálni.
3: Gyerünk!
4: Én csak az venni kell egy olyan fűrészt, amivel tudod vágni a csempét, nem?
3: Hát azt nem tudom. Csinálják, azt én géppel tudod, és levered az egészet.
4: Csempevágó.
3: Az megint más, de nem jársz jó nyomon.
4: Ja, de nem, de másra beszélünk. Jó, mindegy, oké, akkor megkérem. Na mindegy, majd valami lesz. Nem akarok csempét válogatni, csak ragasztani akarok. Ahogy lehet, hogy a ragasztás maga elvitte az egészet.
1: Én csak azt gondolom, egyszerűbbnek látod, mint amilyen, igen. Most igen, alapból szakvám az épületburkó, az egyetlen egy dolog, aminek ingyen se állik, ne kérje valaki. Na jól van, oké, gyerekek, köszönjük az építőipari SMS-eket. Hát azért rossz dolgok is történtek, beszéljünk azért erről egy mondatot. Itt látom már, hogy nagyon sokan írjátok, hát ugye tegnap itt mi is körbeosztottuk, megsirattuk, szomorkodtunk, nagyon váratlanul ugye a Scherer Péter. Olvasva a kommenteket, a szakmai hozzászólásokat, gyerekek, borzasztóan szomorú. A szűk kör az tudta, hogy mi van. Sokan nem tudták nálunk, itt még a Rinnában 2 hete jókedvűen, tele tervekkel mesélt, fölolvasott. És aztán tegnap olvastuk a hírt, és ez úgy mindenkit nagyon-nagyon leütött. Tehát ő volt az ember, akit úgy mindenki nagyon szeretett. Kötöttél hozzá, volt egy szinkrohangod, volt egy szerepe, volt egy mucsis jelenete, volt egy szinkronizálása, egy hangja. De ha nem volt egy sem, mert valamiért elkerült téged, akkor a maga mint jelenség is. Nagyon szerethető, és nagyon kedves, és végtelenül bájos ember volt. Ugye Scherer Péter, és hát szó nélkül csinálta végig ezt a betegséget, tényleg kevesen tudták. Nem nagyon beszélt róla, nem sajnáltatta magát, nem csinált ebből hírt. És aztán tegnap. Nyilván a családjának talán kevésbé váratlanul, nekünk azért.
3: De nekünk igen.
1: Váratlanul, ugye azok a hírek, hogy elaludt, és hát legyőzte a betegség.
3: Annyira hihetetlen, hogy

0: kreációs készség, ami neki volt. Hát a Mucsival együtt, amit ők csináltak, az hát az már nem vagy klasszikus, hanem már azon is túlmutat. Szóval, hogy tényleg elképesztő.
1: Meg az a szelítsége. Sajnáljuk. Tehát, hogy volt benne egy ilyen nagyon-nagyon szimpatikus, egy ilyen szelítség, és közben pedig egy ilyen nagyon gátlástalanul vicces lenni. És az olyan kevés embernek adatik meg, és az igazság, hogy nem is tudom elképzelni, hogy bárki, aki valaha találkozott fel, az ne azt érezte volna, hogy ilyen instant nagyon szeretett.
2: Meg akarta dölelni.
1: Igen. És hogy tényleg egy rossz csont nem volt ebben az emberben. És szerintem azért is visel meg mindannyiunkat, mert hogy nem tudom végig gondolni. Nem tudom végig gondolni, hogy hogyan történhetett meg vele. Nem tudom fejben bejárni ezt.
2: Vannak olyan emberek, akiről nem tudod elképzelni, hogy elmegy, azt meg, hogy így megy el, hogy egyik napról a másikra, azt meg végképp nem. A Scherer Péter szerintem ilyen volt. Tehát, hogy állandóan csak adott magából, én motoros találkozón találkoztam vele, odajött, izé, mi van vele, hello, úgyhogy nem is nagyon találkoztunk, láttad színpadon, zseniálisan megformálva, és tényleg, amit a Balázs mondta, hogyha még a filmben nem is futottál bele, bár olyan szerintem nincs, az internet bugyraiból állandóan előjött valami olyan kis sketch, amit ők csináltak.
1: Igen, meg a gyerekek is imádták, ja. A Kufliknek is Kufli, ugye meg a karakterét tulajdonképpen.
0: Igen, rengeteg szinkrohang, rengeteg szinkronizálás fűződik hozzá. Ja, igen, megütött azért ez minket is. Emlékszel,
1: amikor beszéltél a legutoljára, mit mondott neked?
0: Amikor Innát olvasott?
1: Aha.
0: Igen.
1: Azt mondta, hogy soha nem fog elfelejteni, hogy másfél méter lángolkolbász magadba tömtél a televízióra.
0: Igen.
1: Az a műsorkészítés, ami őt igazán szórakoztatja.
0: Igen, az nagyon tetszett neki, kifejezetten megdicsérte azt a jelenetet, amiként nagyon jól is esett. Lehet, hogy ma azért majd emlékül ezt a részt, vagy úgy az ő felolvasását.
1: Ezt mindenképpen.
0: Meghallgatjuk, ezt elő fogjuk ma venni.
1: Sőt, szerintem, hogy beszélhetnénk arról, hogy mik voltak az ikonikus dolgait, amiket így, ha hallgatók megírnák, azt hiszem, tök
0: abszolút, jó lenne. Abszolút, igen. Gyerekek, szomorú ez a történet, nagyon sajnáljuk. Jövünk, fél hét van, közön mennünk kell, mi azért itt megyünk közben tovább. Fél hét lehet jelentkezni játékra, beindítjuk a reggelt, úgyhogy jövünk mindjárt a hírek után.
3: Hallgatottam reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Reklámot hallottak.
14: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Holnap megnyitja kapuit a Harkányi strand. Folytatódik ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május 21-én nyitja meg kapuit a Harkányi strand. A létesítmény újdonságokkal és megújult környezettel várja a fürdőzőket. A gyermekbirodalom fölé napvitorlák kerültek. A gyógymedencéknél új, műfüves burkolat szolgálja a kényelmet, és megújult a főbejárat, valamint az épület közötti sétány is. A fürdő területén vizes blokkokat is felújítottak, és a területre új, mediterrán növényeket helyeztek ki. Büntetőeljárás keretében vizsgálják a rendőrök egy szentlőrinci lány halálának a körülményeit, aki május 18-án a reggeli órákban esett ki Szentlőrincen egy negyedik emeleti lakásból, majd miután a mentők kórházba vitték, életét veszítette. A rendőrség az adatgyűjtés során megállapította, a lány és 22 éves barátja korábban több alkalommal is összevesztek. A szomszédok hétfőn is kiabálást és sikoltozást hallottak az ingatlanból, a lakásban pedig dulakodás nyomai voltak láthatóak. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki megpróbált menekülni, ám barátja megakadályozta ebben. Így a sértett menekülésként kiugrott az erkélyről. A férfit előállították és kihallgatták. Beismerte, hogy mind a ketten kristályt fogyasztottak. Elismerte a verekedést is, de az emberölést tagadta. A rendőrök a férfit őrizetbe vették. Utolsó előtti fordulójához érkezett a férfi kosárlabda NB1. Az NK Universitas Pécs jelenleg a 10. helyen áll a tabellán. Ma idegenben lép pályára a csapat, az ellenfél a Kecskemét együttese lesz. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Kecskemét otthonában. Zajlanak a felújítási munkák a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkolóban. A területet lezárták a forgalom elől. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A közlekedőket táblák irányítják. Tartanak az útépítési munkák a Sátorhely villány és a Mohács-Pécsvárad összekötő úton. A helyszínen útszűkület, félpályás útzár érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint alapvetően napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhők azért lehetnek az égen. Számottevő csapadék térségünkben nem várható, elszórtan rövid záporok kialakulhatnak. Az északias szél még mindig sokfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermej.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 2 perc múlva. Tegnap több SMS-t írtam nektek, mindent beolvastátok, ilyenkor igazi dopamin áradat önt el. A szerda már a csütörtöktől, amiből hirtelen péntek lesz kitartás mindenkinek. Szabika, köszönjük a pozitív SMS-eket. Itt nagyon sok hozzászólás még, ugye, szegény Scherer Péterrel kapcsolatban, ezeket is köszönjük szépen, ugye mi is megemlékeztünk róla, sőt fogunk is még majd 3-4-8-kor egy kicsit beszélni róla, és három hete volt itt nálunk, beszéltünk vele, hát kitörő életöröm, lelkesedés, jókedv, nyilván a háttérben ugye nagyon nagy harcok, meg egészségügyi problémák, de arra gondoltunk, hogy az ő emlékére majd ezt a felolvasást, meg ezt a beszélgetést, ezt meghallgatjuk újra, mert azért ez tényleg mindenkit megütött tegnap ez a hír. Egyszerűen, amit Feri mond, igen, amit itt a megszólás közben mondta, hogy vannak emberek, akiknél ez nem fér bele. Igen, hogy egyszerűen csak azt mondják, hogy ő nincs, mert hogy ő az örök pozitív, a jókedvű, és egyszerűen nem tud mellé rakni, és tegnap én is elolvastam. Hát azért megütött. Szóval, hogy így egyszerűen nem fér bele, azt mondja, nem áll, de tényleg Peti, ne csináld már. Tehát mi
2: igen,
1: van vele?
2: Most viccelsz?
1: Igen, most akkor szórakozol. Most
2: ez egy ugyanolyan szerep?
1: Igen,
2: vagy,
1: igen.
2: Vagy mit
1: na jó,
2: csinálsz?
1: Értjük, nagy humor
2: jó,
1: volt, na
2: gyere már, gyere,
1: értettük, jót rögtünk, na most már gyere ide. Ja.
2: Na, gyere, folytasd, tessék.
1: Igen. Minden oké, meg vagy?
3: Ja, persze, csak itt egy kis vizet.
1: Ja, jól tetted, jó van. Játszunk akkor, jön a játékosunk, jó, és megnézzük, hogy mit kezdünk vele, gyerekek.
2: Ki mehet el a fezenre,
1: így van.
2: Másod magával, hát a játékos. Akármit is csinál, akkor is elmehet.
1: Igen, a jó kis fezen, amit most előrébb hoztak, és valamiért előrébb van. Igazából mindegy is, hogy hol van, legyen jó sok fesztiválum, meg legyen fezen.
3: Van a fezen.
1: Igen, azt oké, azt tudom, nem dátumilag mondtam.
3: Ja, de az hol van? Azt mondtam,
1: igen, hogy hol van, hogy hova volt, tehát hogy hol volt, vagy hol van. Én úgy emlékeztem, hogy ez később volt tavaly, de most ilyen megláttam az időpontot, és úgy felrikkantottam. De nyilván itt a fesztiválok miatt pakolgatják itt mindenki ide-oda, hogy hol van olyan lyuk, ami jó az előadóknak, meg a line-upnak, meg a fesztiváloknak, úgyhogy ezért most időpontot ugrott a fezen, jóval később volt szerintem. M0, M5 felé, M4-es csomópont után 2-3 kilométeres dugó, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra. Jó, tessék csak hagyni. Beírja valaki. Igen, hát ez egy nagyon. Ez egy nagyon klasszikus idézet, de sok idézet mellett
3: annyira
1: ez egy nagyon klasszikus.
3: Tudni, hogy ez tőle lett igen az idézet, tehát ezt ő ott rá, nem tudom, improvizálta, vagy pedig valaki megírta neki, de ez a történelem egyik legfontosabb mondata.
1: Igen. Imádtam, hogy szinkronizált, egy igazi nagy alakítás tőle a másnaposokban ellen. Szerintem őt az egész film lényegét, az ő hangjától lett nagyon szórakoztató, írja egy másik. Hallgatók. Igen, hát ezt ugye mi is megemlítettük, hogy rendkívül sok szinkron színész, vagy szinkron szerep gyerekeknek, kuflik, felnőtt filmek, másnaposok, tehát felnőtteknek szóló film, mert nagyon sok mindenben volt ő. Nagyon sok minden volt.
2: Meg a színpadi szerepei, az kevésbé ismer, de ugye például annak idején a Krétakör, ami az első ilyen alternatív, vagy hát nem biztos, hogy az első, de egy ilyen nagyon jelentős alternatív megmozdulás volt, ugye?
3: Egy szubkultúra volt az így egész Krétakör.
2: Igen. Az egész Krétakör, annak ő oszlopos tagja volt annak idején. Meg hát egy csomó darabban benne volt.
1: Jó? Igen. Adri, jó reggel, szia!
4: Sziasztok, hello!
1: Hello, Adri! Hello, honnan hívtál minket, Adri?
4: Sziasztok! Mi újság?
1: Minden oké, Adri. Milyen kis élénk vagy te ma reggelin.
3: Azért párhuzamos beszélgetés
1: folytat. Igen, kérdezgetsz, köszi. Zsűl közben becsukja az ablakot. Mi a helyzet? Honnan hívtál minket? Hogy vagy? Mivel foglalkozol?
4: Budapestre hívták titeket. Én is éppen munkába tartok.
1: Mit csinálsz, Adri?
4: Hát, adótanácsadással foglalkozom.
1: Az fincsi. Adótanácsadó, elveszve a számok, az Excel táblák, a...
4: Igen. Lásznak
3: van is néhány kérdése, hogy...
2: Hogyan lehetne eltüntetni azt, hogy... Igen. Figyelj, csak ezt tudja szívből szeretni az ember, vagy így azt mondja, hogy belecsöppentem.
4: Igen.
2: Van benne. Van benne izgalom?
4: Igen,
2: van.
4: Abszolút.
1: Igen. Mindig az új törvények, jogszabályok frissíteni, igen. Átalakítják, igen, más
4: lehetőség,
1: kiskapukat megtalálni, ismerni mindent. Erre születni kell szerintem, ehhez vagy van affinitásod, érzéked, vagy ezt nem szabad neked csinálni. Tehát ez egy olyan univerzum, amiben csak azt tud belépni, aki erre tényleg nyitott erre az univerzumra.
3: Jó, engem az érdekel, hogy láttál-e már felnőtt férfit sírni?
4: Mikor? Elláttam, persze.
1: Mikor megmondtad
2: akkor
1: neki?
2: Akkor megláttam a befizetendőt.
1: Igen.
4: Vagy, hogy nem ezért.
1: Adri, kit választottál játékra? Kivel játszanám?
4: Esztert választottam.
1: Nagyon helyes. Miért?
4: Hát gondoltam így lány a lány ellen.
1: Hmm, ez jól hangzik.
3: Én ma a Holtak hajnal a stílusában fogok tudni.
4: Igen,
3: abszolút. Csak járni fogsz tudni.
2: Adri, még egy esélyed van, hogyha az epoxi gyantázásban jó vagy, akkor arról tudtok dumálni, mert az most nagyon érdekli.
3: Igen, nem tudom, mennyire a képbe. Igen.
4: Oké. Kevésbé, de oké.
1: Amit szeretnél, az lesz. Jó, mehetünk?
4: Oké, köszi, mehetünk.
1: Na, akkor 3, 2, 1, és tessék.
3: Adri, te hallottál már erről, hogy 9%-ra fogják csökkenteni a adó kulcsot, ha jól fogalmazok?
4: Hát, hallottam már. Igen, majdnem mondtam. El tudom hinni. Hát itt mindig változások vannak, tudod, folyamatosan vannak újdonságok, úgyhogy mindig változik minden.
3: Dörzsöljön te nyeredet, visszajön a kata?
4: Egyébként szerintem ez egy jó konstrukció sok ember számára.
3: Könnyes szemmel szoktam gondolni erre az időszakra.
4: De én más témákban utazok. És egyébként hogy jött ez az epoxi dolog?
3: Elkapott engem ez a do it yourself őrület, és arra gondoltam, hogy bármire képes vagyok.
4: Ja, tök jó, tök jó. Amúgy van egy barátnám, aki foglalkozik ilyenekkel, és azt mondja, hogy elég nehéz.
3: Ebből él?
4: Kis vállalkozása van egyébként, munka mellett.
3: És fürdőszobákat egyébként szokott felújítani, ne találtam?
1: Megvagyunk!
4: Hoppá!
1: Igen, az elején majdnem bajba kerültél, nem igen, mondtad ki, igen. Aztán mondtál egy majdnemet, az ugye nincs benne, az nem számít, de aztán valahogy kievickéltetek ebből mind a ketten. Ezt sem mondta ki, te sem mondtad, ügyesek voltatok.
4: De
1: elfogadjuk, mert nem mondtad végig, megálltál, csak egy ilyen nöbetű volt az elején. Tehát az... nem vagyunk most. Nem vagyunk most annyira szigorúak, úgyhogy ezt tökre elfogadjuk. De mind a ketten ügyik voltatok, kiúsztátok. Eszter a maga féllábával az álomban, az álomvilágban és a realitásban.
3: Lelőtt oposszum.
1: Igen, a megnyúzott nyest hangulatában.
3: Most csak egy nyest vagyok, aki megtaláltak, rajta kaptak.
1: Egy nyest vagy, akire rányították a motorháztetőt, és még csak így megmerevedve néz. Igen, egy szurikáta vagy, aki most nagyon figyel, mert rajta kapták, hogy itt valami csúnya dolgot csinál.
3: Egy belével félig kifordult oposszum vagyok a 66-os utcélét.
1: Igen. Na figyelj ide, Viki, nem Viki, Adri, te nyertél valamit, fesztiválozni
3: szoktál? Viki vagy nem Viki, az új műsorunk most?
1: Igen, szoktál fesztiválozni, jársz, mész?
4: Hát azért szoktam, igen, szeretek, úgyhogy tök izgé.
3: Innentől fogva nem kívánság műsor.
1: Tehát... Innentől kezdve nem, mert mutatjuk, hogy mi a nyereményen, figyelj.
5: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
1: Hoppá!
4: Nagyon jó!
1: Bizonyám! Ez mi volt?
2: Ki volt, aki jött ki egészségedre?
1: Belőle jött az hang?
3: Mikorog a gyerek?
1: Valaki benyikorgott.
4: Nem, anyukám.
1: Ó,
2: akkor a mama megy a Fezenre, ahogy hallom.
4: Nem, az az enyém.
1: Na mit csinál egy felnőtt nő hajnali 6 óra 51-kor az anyukájával?
3: Segít.
4: Nem, csak éppen ott egy irányba nála. Megyünk.
1: Ja, egy irányba, és akkor elviszed.
4: Egy irányba
1: mentek. Jól van. Oké, akkor jó, tartalmas napot. Küldjük igen, neked, amit megnyertél, és ügyi voltál, nem mondtad
3: az epox is kontaktot küld át, légy szíves.
4: Jó, oké.
1: Ciao.
4: Jó.
1: Hello, sziasztok. Ciao. Hello. Jól van, gyerekek, ügyes volt, jól játszott.
3: Azt hívják, hogy az epopsi, az, amivel foglalkoznak én.
1: Epopsi gyantázás, igen.
3: De rossz.
1: Nagy Isten, de rossz, igen. Na gyerekek, mi pedig hívjuk a mi drága Máténkat, Szász Máté, ugye megvan Szász Máté, mindig nagyon érdekes dolgokat mond, mindig nagyon izgi dolgokat mond.
2: És mitől halunk meg?
1: Nem halunk meg semmitől, de kiderült egy népszerű édesítőszerről, ami 10 vagy 15 évig a szakma azt mondta, hogy gyerekek, megvagyunk, ha ezt teszed és nem a cukrot, akkor egyrészt nem leszel cukorbeteg, kettő, baromi népszerű, nem káros, sőt, mi több, egészséges is. Itt van, gyerekek, a megoldás a cukormentes életre. Itt most aztán megvagyunk. És hát kiderült...
2: Elhussant 10-15 év, és egyszer csak mit mondanak elhussant, róla?
1: Elhussant egy kicsit 15 év, igen. És az van, hogy azt mondják erről az édesítőszerről, ez itt egyébként az Editritól és a Szillit, hogy nagyon magas egészségügyi kockázatokat rejt.
3: Szerintem is.
1: Tehát 10 évig zabáltatok veled valamit, hogy meg kiváltjuk a fehér cukrot, meg a cukorrépát, vagy mit tudom én mit.
3: De hogy lehet valami egészséges, aminek mellékíze van?
1: Hát ez egy jó kérdés, de ugye, hogy nem nyomja fel a vércukrodat, nem terheli meg úgy a szervezetedet, nincs akkor a inzulinválasz, meg növényi alapú, meg nem tudom. Na most kiderült, hogy trombózis, érösszehúzó képesség, stroke képződés, vérről képződés, impotencia, hajhullás, vakság.
2: Nem, nagyon szép.
1: Nem, ez nem, de hogy egy csomó minden olyan dolog, amit a racskanállal pakoltál a kávédba, meg a pudingodba, meg a gyereknek adtad, hogy eritrit, meg szilit, meg édesítőszer, meg... És ez nem úgy a káoceszulfán meg ezek az édesítők, hanem ezek a növényi alapú, eddig a szakma által nagyon kedvelt édesítőszerek, amik nagyon biztonságosnak voltak minősítve. Hát felejtsétek el őket, ez van.
3: Vége?
1: Ez a szerdai reggeli hírünk. Vége, gyerekek, vége van, kicsi.
2: Egyetek cukrot.
1: Egyetek, álljatok vissza a cukorra.
2: Álljatok vissza, csak normális mennyiségben ezt ne kísérletezzetek ilyen vackokkal.
3: De amúgy meg miért nem csináltak még állati eredeti cukrot? Engem az érdekel.
2: Miből lehetne kinyerni? Mi a legédesebb állat?
3: Hát a tejből.
2: Tejcukor.
3: Tejcukor.
1: Tejcukor?
2: Hát abból... De az, aki meg allergiás rá, az meg azért hát tampogja. Az ne egyen cukrot.
3: Igen, az ne egyen semmit sem. Na, de hogy a többieknek ott a tejcukor, tessék.
1: És akkor igen, az... Na most akkor mi van? Na most akkor mi van? Cukrot ne tönkretez. Á, fehér halál. Oké, rendben.
2: Ajja.
1: Eritrit azt mondták, tökéletes, ehet nagyon jó cukorbeteg. Az se ne. Most meghalod. Már az sem, mert vérrög meg. Akkor most már mi az Istennel édesítsek?
3: Hát az életet...
1: Mézzel na, kell édesíteni.
3: Hogy lejjön a májad, májfunkciózavarod legyen tőle,
2: akkor
3: hogy
2: nem
3: hogy majd zi. Erdőn a diabétesz mellitus azért? Azt szeretnéd?
1: Tehát felemelnek 10 évig valamit, futtatnak, hogy milyen jó, majd 10 év után kijön a kutatás, ájjájájájáj, lehet, hogy még károsabb is, mint maga a sima cukor. Na most akkor ezt fejtsd meg, hogy akkor most akkor mi van. Érted?
2: Semmi, mondtam.
1: Semmilyen cukrot ne egyél.
2: De cukrot egyetek, csak keveset. Kész.
1: Igen. De Máté egyébként jól beszél, meg nagyon szeretjük, mert nagyon komplexen.
3: Ébren van?
1: Ébren van, abszolút. Ő kérte, hogy ez most ilyen korán legyen, bennünket is meglepett, de 48-korra tudjuk hívni, vagy 7 után. Úgyhogy kicsit ezeket az édesítő szereket járjuk vele körül, hogy akkor most mi a fene van tényleg? Most akkor mit igen és mit nem? Most akkor mi a jó, és mi nem, mi a legújabb szakmai állítások, preferenciák, és ha nem a cukorban, azt tudjuk, de akkor most, akkor már tényleg micsoda.
3: Jó, szerintem, ha most lehetne választani, hogy bármivel lehessen édesíteni, én azt mondom nektek, hogy akkor legyen az alkohol. Tehát amit szeretné édesen, abban tegyél bele egy rumot.
2: De hát az is cukor.
1: De abban is cukor van.
3: De abban nincsen szilit.
1: Hát a benne, az nincs normál
2: benne.
1: Cukor.
2: Igen, az nincs benne.
1: Az normál cukor.
3: Ugye ez ugye a bomlás folyamán keletkezik, nem?
1: Igen.
3: Vagy az éget egyszerűen, hogy is van ez pontosan?
1: Nem, mindig? Hát azt belerakják ugyanúgy.
3: Ja, ugyanúgy belerakják.
1: Szerintem igen, nátcukorból.
2: Hát abból párolják le.
3: Jó, akkor visszajutottunk oda, akkor együnk sima cukrot.
1: Szerintem gyerekek,
3: cukor.
1: Oda fogunk eljutni, egy hogy együnk tejet, cukor. Cukrot és sok húst, és valójában megvagyunk.
2: Cukros hús, normális mértékben, és akkor igen. Nincs baj.
1: A legédesebb állat a kakaós csiga, ha ezt még egyszer. De csak még egyszer. Tudod, el kellett is... olvasnom a következő fél órában, örökre bannolunk. És Eszter intézi a telefonszámodat hova?
3: A gerodar.hu-ra.
1: Oda megy fel a telefonszámodat, igen. Jó?
3: Igen.
1: Tehát a nagy feneköd van, meg a, olyan kúzja, vagy a kutyán fordítva ugat, ha a ködnél. Itt most a legédesebb kakaós csiga, vagy az állat a kakaós csiga, az még egyszer. Ezt valaki
3: viszont,
1: csak elkezdi bepötyögni.
3: Elküldi ezt Balázs magántelefonszámára.
2: Azt nagyon fogok kérülni.
3: Akkor az azt mondja, hogy ajándékcsomag.
1: Igen.
3: És ezen kívül pedig egy utazás a Maldív-szigetekre. Tessék!
1: Kiderül, gyerekek, írja valaki, és nagyon igaza van egyébként, hogy aztán tényleg 5 év múlva megfejtik, hogy napozni baromi jó és egészséges, és napozzunk minél többet. Tehát minden, amit az elmúlt 10 éve hallottunk, annak az ellenkezőt csináljátok.
2: Vaj, margarin, megint vaj.
1: Kiderült, hogy megint zsír, jó a vaj.
2: Étolaj,
1: megint a
2: nem
1: zsír.
2: Tudom én,
1: sokkal jobb a zsír. Igen. Cukor, eritrit, cukor.
3: A margarin.
1: Na de a margarint a vaj miatt hozták, hogy gonosz vaj, gyere margarin. Igen, majd rá egy ipari hulladék, és a vaj sokkal tisztább, sokkal jobb.
3: Mire nem mondtak soha
1: rosszat? Nem volt annyi vaj, igen.
2: Ráfogták, hogy rossz.
3: Igen, olívaolaja soha senkinek semmi baja nem volt még, csak mondom nektek.
2: Abba fürdünk.
3: Igen.
1: Az olívaolaj, igen. Az a görög és az
2: olasz. Igen, csak rántott húst viszonylag szar benne csinálni.
3: Azt nem is kell. Én szép bajszos görög azt mondja, tanácsát fogom elfogadni, csak is kizárólagosan. Így van.
1: Ha még egyszer valaki elküldi a kakaós csigát.
2: Kakaós!
1: Hova rakod föl még egyszer, mondd el?
3: Geradar.hu.
1: Oda mentek.
3: Ha még nem létezik, akkor most le fogom védetni a
1: domi nevet. Akkor megcsináljuk, igen. Na, hívjuk Mátét, jól mindjárt tud, kicsit utána járunk, senki ne essen pánikba. Máté nagyon jókat mond meg, nagyon informatív, nagyon. Szeretünk vele beszélgetni, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
0: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerőteljes és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
12: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
13: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
14: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
15: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
16: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
17: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron éveken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
18: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
19: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
20: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
21: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: 3, 2, 1, figyelem! A Simons Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simons Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
23: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepet, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
24: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
25: Carglass javít, Carglass cserél!
26: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
27: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsolló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt Autó mosó mellett.
28: Reklámot hallottál.
29: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
30: Augusztusban ismét megrendezik az Ördögkatlan Fesztivált. Számottevő csapadék ma nem várható térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. 19. alkalommal rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált Dél-Baranya kis településein. Az esemény idén augusztus 4-e és 8-a között várja a látogatókat, akik több száz programra számíthatnak. Színház, koncertek, irodalom, film, kortárs művészetek várják 5 napon át a vendégeket. A szervezők pedig már közzétették a várható programokat is. Azt írják, a jól ismert nevek mellett idén is külön hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és együttműködések. A részletes program már böngészhető az Ördögkatlan hivatalos oldalán. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki kedden a pécsi ítélőtábla arra a szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant a Tolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon eljáró szekszárdi törvényszék 10 év fegyházban töltendő szabadságvesztést rót ki a férfira, és elrendelte a vele szemben korábban kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. Másodfokon a pécsi ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helyben hagyta, így az jogerőssé vált. A hétvégén Szászváron rendezték meg a hagyományos baranyai önkéntes tűzoltó versenyt. Bár az időjárás nem volt túl kedvező, a csapatok helytáltak a megmérettetésem. Olyan versenyszámokban mérték össze tudásukat és ügyességüket, amelyek összehangolt csapatmunkát és precizitást igényeltek. A versenygyőztese ifjúsági kategóriában a Jövőszövő Önkéntes Tűzoltó Egyesület, míg a felnőtteknél a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület lett. A Magyar Közút jelzései szerint továbbra is csomópont építési munkákat végeznek a hatos úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél. A helyszínen útszűkület érvényes. Az M6-oson Tolna és Baranya határán dilatációs szerkezetet javítanak, a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a főváros felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Aszfaltoznak a hidas Mecseknádasd összekötő úton, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint alapvetően napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhők azért lehetnek az égen. Számottevő csapadék térségünkben nem várható, elszórtan rövid záporok kialakulhatnak. Az északias szél még mindig sokfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter, a körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri, és a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: Na itt vagyunk, jó reggelt, 7 óra után 10 perccel, nézzetek rá, vedőrapra jön a nyár, írja valaki, egyébként tényleg, jövő héten 30 fok, pünkös hétfő, már 28, baromi jó idő, nagyon meleg. Kipöjtöltük, azért most volt egy-két nap.
4: Most valami esőt
3: emlegetni. Nem, valami máshol van állítva akkor az időjárásapot. Jó lesz, és semmi. Kis csütire valami kis záporzivatar, de semmi komoly. És aztán melegedünk napról napra, ti júliusra száradtok ki, mi augusztusra. Hát, tehát ez lesz a...
4: Únálunk nagyon nagy baj van.
3: Igen.
4: Most nagyjámlán volt a szomszéd asszony, aki ott lakott, de elkötözött szembe, és akkor kérdeztem, hogy ott náluk mi a helyzet, mutatott fotókat.
3: Van baj. És hát ez ugye, ez a kis kétnapos eső azért ez olyan nagyon-nagyon sokat nem segített. Így van. Remélem, hallgatod, Niki, Eritrit nem jó. Hallod? Jönnek az SMS-ek. Ugye azt ígértük, hogy 107-t hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, Eritrit megkóstoljuk, esszük, hú, de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy ezeket
6: már szédülök.
3: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobbi által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy az megvan egy kicsit támogatva, hogy a tejlobbi, meg a cukorlobbi, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg ezer embert megvizsgálnak.
7: És jó tudja? Reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet.
3: Hát ez
7: a legnagyobb
3: ez a
7: tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
4: Keressünk hát nyilván... egy Eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
6: Nekem van benne 100 millió.
7: Ilyen, egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéró, akkor ezért baj. Ha cukros, azért
3: nem,
7: baj.
3: Nem
7: teljesen
3: jó.
7: Mindegy, kalóriákat visz be azzal, hogy megiszik másfél-két liter olyan folyadékot, amit nem kellene. Hol van a víz az életünkből?
3: Hát igen,
7: nem vizet iszik?
3: Ez egy jó kérdés, de
7: borzasztó.
3: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz?
7: Hol a víz?
3: Adják vissza a vizet.
6: Ott van az arcodba.
3: Igen, az én volt van.
7: Csak ez egy kis momentum.
3: Igen, de hogy ott van, ugye ez az eritritól most, amiről fogadni akarjuk, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesel, mi ez?
4: Mindent kivált.
3: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyébként sokkal jobb, mint a cukor.
6: Nem
3: voltál ilyen. Tehát csak a cukor. finomított fehér cukor.
4: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
0: Nagyon rossz.
3: Hogy... nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél
0: szerintem. Majd egyszer elmesélem, mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
3: Ezt elmondom neked, így indult.
0: És úgy mondod, hogy Fruzsi, menj előre! Melekíts meg a
4: meccset. Kicsit hosszabbat.
0: Aztán Maltitol volt benne. És utána elolvastam a címkét, hogy Maltitol, és rá van írva Maltitol, hogy tehát halálos méreg konkrétan.
7: Hasmenést okoz.
3: A nagyobb mennyiségben.
0: De miért árulnak például csokoládé táblás, amiben Maltitol van, ha csak 2 kockát lehet megenni belőle? Azt
3: és
0: nem írják rá.
3: Azt mondtad, hogy... azt
0: mondtad, hogy...
3: megint falási romai voltak?
0: Nem tudom, szerintem... van olyan ember?
3: Tábla csoki, amit volt még az előbb.
0: Most teljesen őszintén, mindentől függetlenül van olyan ember, aki meg tud enni 2 kocka csokit, aztán pedig leteszi, és soha többé nem jön hozzá.
3: Van olyan, aki csak egy negyed kanál nutellát tud magába gyömöszölni, ha már kinyitotta a nutellás üveget?
0: Azt mondjuk, hogy mi az irány.
4: De én most ráolvastam a Maltitorra, azt írják, hogy ez diabétesz barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
0: Igen, de
4: megvagyunk.
0: A kárpitosok ezt nem támogatják.
3: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és
7: vissza
3: az alapokhoz. Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg stroke, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez meg egyáltalán, most akkor mi a fene a jó? Hello Máté, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt! Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre másik, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyanaz fel kell mosni gyakorlatilag.
0: Cseppfolyós.
3: Cseppfolyós gázképződés.
5: Igen, igen, igen.
3: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol, ugye ez 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi fel a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
0: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
3: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
5: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot konfesszusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy igen, májvesek árosodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat. Tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt ez a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója írta le ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitel úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és az acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából két kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai, tehát megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az eritritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó.
3: Tehát, hogyha... Hú, de jó hangzik ez.
5: Figyelj, ha Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
0: Másfél óra balázsékadás?
5: Igen, nem. Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatív stresszt fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérögöket, tehát ezeket a vérög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérő megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez négy mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az elítőtől mind a négyet tudja egyszerre.
3: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosság gondolkozik, napi két kanállal?
5: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 gram volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
3: abból
5: édes.
3: Kell.
5: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 gram eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 g cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 g erítritol a mennyiség, amíg teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus. Teljes mértékben.
0: Népírtás.
3: Akkor itt tulajdonképpen igen, egy ilyen csendes, hát ugye a cukorról tudtuk, hogy fehér halál, de hogy akkor ez is valójában az, hogy csak ez a vérrögképződés, a stroke és az egyéb finomságok.
5: Itt az a baj, hogy a cukor az messze nem tud ennyit. Tehát itt most belefutottunk abba, hogy
3: tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt
5: rosszabb.
3: Akarod.
5: Abszolút rosszabb.
3: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltjuk ki a cukrot.
5: 30 gram cukorral a világon semmi gondol, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztába.
3: Na most csillag fel ezt a szemet.
5: A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Te nyugodtan betehetsz 3 darab kocka cukrot a kávédba, ha mozogsz. A cukor akkor nagyon veszélyes, hogyha sokat eszel belőle, és nem mozogsz. Ugye ez alapvetően megváltozott az életünkben, mondjuk az én gyermekkoromhoz képest, én ugye mindenhova biciklivel mentem, ugyanakkor kevés cukrot ettünk. Azzal semmi gond nem volt. Most ez megváltozott, rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 gram cukor nem okoz problémát senkinél.
3: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritet, és utána 10 év múlva visszatérünk oda, akkor mi hülyültünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
5: Ha összerakjuk a kockázati rangsort, akkor tök jól látható, hogy a cukoralkoholok most a bizonyítékok súlya alapján a legrosszabb helyre kerültek gyakorlatilag a stroke és a trombózis kockázat miatt.
3: De akkor ez mi az eritrit és még micsoda? Stevia?
5: Hát
3: vagy
5: mondjuk, nem, a xilit. A
3: xilit és az eritrit, ezek akkor igen. Ezzel óvatosan.
5: Igen, az aszpartámról tudjuk 2022 óta, hogy feltételezhető. Alapos okkal feltételezzük, hogy humán karcinogénet rákkeltő, a májráknak a fokozat kockázat, és egyébként a stroke-nak a kockázat is neveli, tehát aszpartám kuka.
3: De hogy van még mindig benne akkor a bizonyos üdítőitalomban?
5: Hát erről egy külön adást is szervezhetnénk szerintem, ugye arról van szó, hogy ahhoz, hogy tehát mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman, szóval elnagyolt kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nemhogy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondottan jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 14 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is. De ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és sőt, most április 10-én, tehát a nagynap előtt két nappal, ha jól emlékszem, pont péntek esett, csak így fejből, megjelent egy olyan kutatás, ami azt mutatta, hogy a szukralóz fogyasztás az nem csak benned okoz károkat, de még az unokáidban is. Tehát olyan epigenetikai károsodásokat idéz elő, amit akár két generáción keresztül tudsz örökíteni, és két generáció múlva is az unokákban is növeli a cukorbetegségnek, a magas koleszterin szintnek, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázatát.
3: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban meg? Tehát de nem is értem,
5: azért van,
3: hogy...
5: Azért van ipari forgalomban, mert a hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat létrehozzák. Tehát implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, hogy vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedélyt sem kapsz, hogy rendesen kutasd.
0: De mi van egyébként, akkor, mondjuk meg, amikor a gyógyszerben aszpartán van, mert mondjuk valaki cukorbeteg, hogy is napi szinten kell szednie?
5: Hát az kár, az kellemetlen. Ez az aszpartán, ugye például a kanderelnek is ugye az egyik fő hatóanyaga. Ebből olyan mennyiséget fogyaszt az emberiség, hogy a városi folyóknak a vizében ilyen másfél köbméterenként egy tablettányi aszpartán feloldva megtalálható. Tehát egy olimpiai úszómedence vizében, ha az folyóból származik, városi folyó, 1800 szem kanderel van feloldva gyakorlatilag.
0: Tehát ez a mi vizeletünkből mennyi folyóvíz kell a kávénba, hogy jól legyen?
5: Tehát évente 10 millió tonna cukorot takarítunk meg idézőjelbe édesítőszerek használatával. Tehát brutálisan át, tehát hogy ez a bűntelen bűnbeesés, ez nagyon bejött az emberek.
3: Oké, okay. mi az, ami jó, mit tudunk adni? Tehát akkor, ha mondjuk valaki cukor,
0: glicint,
3: nem?
0: Glicint,
3: az a glicinről mondják, hogy az például nagyon édesítő, és jó, arról már kiderült valami rossz, vagy azt most még ehetjük a glicint?
5: Nem, a glicinről egyről nem derült ki semmi olyan rossz, ami aggodalmat okozza, senki nem fog glicinnel sütni, mert tehát nézd, a következő van szerintem, kevenné mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
3: Igen.
5: Remélem, hogy itt most
3: visszafogott
0: voltam. Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
3: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük. Stevia jó?
5: Szerintem maradhat. A stíviáról egyébként jobban kevesebb negatív információ.
3: Aha, tehát a stíviát még akkor szeretjük.
5: Hát még az íze is igen, viszont nézd, szeretnék meggyőzni most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, tejkrémekben, sajtokban, stb. Kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, sorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
0: jó, de most ne csak róla beszéljünk.
3: Igen, hagyjuk ezt, igen.
5: Tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy,
0: azért idézzünk ezen még egy kicsit.
5: Ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárpulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csukamálója bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagolt, aromásított ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
3: Igen,
4: sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
3: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval igen, baromi nehéz.
5: Ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is, nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos kémet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szép béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. Nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben, tehát szerintem is erre szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
3: Abszolút, hát ezért hívunk meg, ezért volt vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor, most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
0: Nem elég,
4: hogy azért, mert kedvesen csinálod. Kedvesen csinálod, szerethető ember van, de oda.
3: Igen.
5: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem, és akkor...
3: Tőled így elhisszük.
5: Ez egy titkos kombináció. Igen.

0: Rádió 1-en.
1: 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatóink.
2: Szevasztok!
1: És készülünk a strand szezonra, de holnap jön valami, mondj valami kis ízelítőt, jó? Nekünk ebből, Ferenc, valahogy mire szólna?
2: Ez is, meg kis, az is.
1: Nagyon szépen köszönjük, tartalmas van mindig.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Így van, köszönjük szépen. Ha valaki frissebbre vágyik, vagy szeretné tudni, hogy milyen idő lesz az applikáció, de gyerekek, az van, hogy a holnapot leszámítva egyébként csodálatosan fordulunk rá pünkösre, a 3 napos szünetre, és hát mondhatni május végére is lassan a kitörő nyára. Tehát itt most már a 25-30 fokok sem lesznek akkora csodák, így május végén.
4: Újra láthatjuk a lábujjaidat.
1: Igen.
4: Nagyon várom.
1: Nagyon várom.
2: A lábuj közi papucs.
1: Előtte leflexelem a lábúj körmeimet, gyerekek, neki megyek.
2: Jó pedikűrös sokat segít.
1: Jó pedikűrös, azt gondolom, hogy ott most csodát tudna tenni, úgyhogy...
4: Jönnek azok a napok, amikor a cipő nélkül jön be Balázs, mert elfelejtette felvenni.
1: Ja, ez a klasszik, igen. Miért vagy mezítláb? Nem tudom, a kocsiba jöttem valami papucsal, de nem tudom, hol van, és fölsétálok a garázsból mezítláb. Persze, simán. Hát
4: meg
1: ez...
4: amikor Ferinek meglátjuk a tért kalácsát végre.
2: Na?
1: Igen.
4: Tattom. Jó idők.
1: Messze a legjobb időszak, gyerekek. Ez a koratavasz, nyár, koranyár, ez fesztiválok, ez a legjobb. És egyébként 3 hét is rövidülnek a napok. Na, de mindegy. Csak mondom, hogy csak...
2: Hogy lehet így elvenni a kedvünket, de tényleg?
1: Hát csak ez inkább nem is elveszi, csak hogy fontos ezeket így megélni. Na, viszont reggel mi már ugye beszéltünk róla, és arra gondoltunk, hogy mindig meg szoktuk említeni, ha valaki olyan a történik, valami szörnyű dolog, ami nagyon közel állt hozzánk, de ugye Scherer Péter szerintem nincs most már ember, akihez ez ne jutott volna el, aki ne hatódott volna meg, aki ne állt volna meg egy pillanatra. Ha szeretted a filmjeit, ha nem igazán jártál színházba, ha nem is ismerted, de csak úgy, mint jelenség is egy borzasztó szerethető karakter volt, és hát tegnap olvastuk, láttuk a híreket, ugye erről beszéltünk arra reggel. És arra gondoltunk, hogy megismételjük azt a hívást, majd mindjárt beszélünk erről, amit Péterrel bonyolítottunk még 2 vagy 3 héttel ezelőtt, amikor ő Rinnát olvasott nekünk, itt volt a Péterféle lelkesedéssel és életigelléssel, és miközben valószínűleg amiről beszéltünk, hogy a korán reggel, hogy a háttérben nagy harcok, meg nagy küzdelem az ő betegségével, ez szinte a közelállókon kívül hát nagyon nem tudta senki, és dolgozott, és szerepeket vállalt, és tervei voltak. És ugye hát aztán tegnap olvastuk, láttuk a híreket, hogy mi történt. És ez, amiről beszéltünk már ugye korán reggel, hogy ez minket is nagyon-nagyon megrázott, nagyon kedveltük, szinkron színészként, a Jancsó filmekben, a Kapa Pepe duó kapcsán, a színházi szerepei kapcsán, a gyerekeknek szóló szinkron színészi munkái kapcsán, a Grútól kezdve. Tényleg, hát mi nem is tudnánk felsorolni, hogy mennyire
4: egy
1: megrázó volt.
4: Egy különleges tehetség volt, és egy különleges ember, egy különleges aurával.
1: Igen.
4: Nagyon-nagyon fog hiányozni, és ami szerintem egy ilyen egységes élménye az egész országnak, hogy gyakorlatilag csak pozitív dolgokat tudunk kapcsolni hozzá. Tehát, hogy
2: egy embert nem tudsz, aki azt mondaná, hogy hát, ha Scherer, nem szeretem.
1: Nem. Igen.
2: Csak, nincs ilyen.
4: Nem,
2: nincs.
4: Nem abszolút, nincs. Abszolút, csak nagybetűvel lehet róla beszélni, és felfogadatlan.
1: Igen, Kedvenő ugye még egyébként színpadra is állt volna, tehát hogy voltak biztató jelek az ő betegségével kapcsolatban, hogy talán sikerül győzni, és talán sikerül legyőznie, és hát itt aztán látva, hogy milyen szépeket mondanak a szakmabeliek, a társak, ahogy búcsúznak, az aztán meg külön megható tényleg. És most nem azokra a búcsukra gondolok, hogy valakinek van egy közös fotója 15, és akkor kirakja, hanem tényleg olyanok, akik vele együtt lélegeztek, éltek, színpadon álltak, alkottak, filmekben, színházban szerepeltek vele, és hosszú-hosszú baráti éveket töltöttek el, hogy milyen egyöntetően, milyen szépen nyilatkozik róla. Azért a szakma az egészen megható és egészen szép. Hogy tényleg egy ember, akiről úgy, ha volt vele kapcsolatod, hanem úgy ránéztél és szeretted. Nem? Egy olyan kis lény volt ő az állandó mosolyával, a huncutságával, és azzal a döbbenetes improvizációs készséggel, ami egyébként neki megvolt, az valami egészen egyedi.
4: Igen, hogy egy olyan karaktere volt, hogy bármit ki tudott mondani a száján, bármit mondhatott, soha nem érezted, hogy éle lenne, nem érezted azt, hogy haragudni tudnál rá valaha, hanem mindenben volt egy ilyen szelítség, egy kedvesség, egy vidámság, egy szeretet, és egy olyan komplex együttállása ő ezeknek a dolgoknak, és közben pedig ugye nagyon sokszor alpári dolgok jöttek ki, és

0: változtak. Ám a konyha mindig a tanulásra leginkább alkalmas helység maradt, hiszen egy-egy mondat közben Giovanni feleltetése után és az én kikérdezésem előtt mindig tudott egyet kavarni az ebéden is. Jó leső érzéssel töltött el, hogy a lettéknek hála soha nem égett le a szót, és a sültek nem kaptak oda. Ninetta egyszerre volt tanárnő, anya és háziasszony. Amikor nem szólított el a munka, apám szintén sokszor sürgőt forgott a konyhában, azon kevés férfiak egyike volt, akik szívesen főznek, és amikor készített valamit, mindig nagyon finomra sikerült. Itt a vége.
1: Kérem szépen, hát ilyen kis rövid oldalunk volt. Rövid oldalunkat, a kis szálvó a családi életében van még mindig, valójában. Ezen megyünk
0: ki. És a magántanulók. Maffia magántanulói, kérlek szépen.
1: A maffia magántanulója.
2: Csomó mindent megtettünk, ja nem?
1: Csomó mindenki derült, ja nem ide, igen. Péter, neked jó előadást estére, és nagyon köszönjük, köszönöm. Nagyon szerettük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nagyon köszönjük.
0: És Balázs, még élek, nem felejtem el, mikor a Mószantitba egy másfél méteres lángolt kolbászt megettél a kamerába.
1: Tetszett? Ez egy ekkora szegésztől egy nagyon nagy dicséret. Köszönöm szépen.
0: Na jó van, sziasztok.
3: Hány ember traumatizálta egy életre?
2: Az összeset, ne viccelj.
3: Nagyon szeretem.
1: Nem értenek engem.
2: Még mindig egy év.
1: Nem értik a munkásságot. Az egy jelenet volt. Az egy óriási jelenet volt. Az egy jelenet volt. Szeretem a Pétert egyébként, nagyon kedvelem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
6: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.

0: adást. Próbálja ki a MaxEntist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, Max hozam, MaxEntist.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme, mit lát?
3: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
2: Ébredjen!
3: Doktor úr, ez mit jelent?
2: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
3: Honnan tudja?
2: Én is imádom, ezek állati jó színek, leyer.hu.
4: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
8: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
8: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
11: Drágám, mi ez a fűnyíró traktor? Én virágföldért küldtelek.
12: Persze, de ezt nem hagyhattam ki. Csak beugrottam, segítettek, és 0% THM-mel már el is hoztam. Ennyi.
11: Figyelem, Pécs, ha kertet csinálsz, kezd itt.
12: AKC, Szigeti út. Kertészeti szakáruház.hu.
13: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
14: Hány óra?
15: Hajnal 2.
14: Megint nem alszol?
15: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
14: Próbáld ki te is a Sedakurt.
16: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Alszol.
16: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
18: Plazmaadás a Pécsi Sliven üzletházban. Várunk a Hemaplazma Rókus utcai centrumában. Regisztrálj új donorként, és vidd haza az akár évi 855 ezer forint juttatást.
19: Nemzetközi opera énekesek és az olasz rendező Paolo Panizza megformálásában látható és hallható a Parasztbecsület Akadályközpontban június 14-én a Pont Pécs Fesztivál keretében. A zenéről a Pannon Filharmonikusok gondoskodik, vezényel Kocsár Balázs. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
20: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
21: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
22: Carglass javít, Carglass cserél!
23: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék Borzene Fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
24: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
8: Reklámot hallottál.
10: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Holnap megnyitja kapuit a Harkányi strand. Folytatódik ma is a napos felhős idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május 21-én nyitja meg kapuit a Harkányi strand. A létesítmény újdonságokkal és megújult környezettel várja a fürdőzőket. A gyermekbirodalom fölé napvitorlák kerültek. A gyógymedencéknél új műfüves burkolat szolgálja a kényelmet, és megújult a főbejárat, valamint az épület közötti sétány is. A fürdő területén vizes blokkokat is felújítottak, és a területre új mediterrán növényeket helyeztek ki. Büntetőeljárás keretében vizsgálják a rendőrök egy szentlőrinci lány halálának a körülményeit, aki május 18-án a reggeli órákban esett ki Szentlőrincen egy negyedik emeleti lakásból, majd miután a mentők kórházba vitték, életét veszítette. A rendőrség az adatgyűjtés során megállapította, a lány és 22 éves barátja korábban több alkalommal is összevesztek. A szomszédok hétfőn is kiabálást és sikoltozást hallottak az ingatlanból, a lakásban pedig dulakodás nyomai voltak láthatóak. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki megpróbált menekülni, ám barátja megakadályozta ebben. Így a sértett menekülésként kiugrott az erkélyről. A férfit előállították és kihallgatták. Beismerte, hogy mind a ketten kristályt fogyasztottak. Elismerte a verekedést is, de az emberölést tagadta. A rendőrök a férfit őrizetbe vették. Utolsó előtti fordulójához érkezett a férfi kosárlabda NB1. Az NK Universitas Pécs jelenleg a 10. helyen áll a tabellán. Ma idegenben lép pályára a csapat, az ellenfél a Kecskemét együttese lesz. A két csapat délután 6 órakor találkozik a Kecskemét otthonában. Zajlanak a felújítási munkák a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkolóban. A területet lezárták a forgalom elől. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A közlekedőket táblák irányítják. Tartanak az útépítési munkák a Sátorhely Villány és a Mohács-Pécsvárad összekötő úton. A helyszínen útszűkület, félpályás útzár érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint alapvetően napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhők azért lehetnek az égen. Számottevő csapadék térségünkben nem várható, elszórtan rövid záporok kialakulhatnak. Az északi szél még mindig sokfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most
22: Rádió 1.
10: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágerme.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 13 percet itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, drága hallgatók! Megint katasztrófa turisták miatt áll az M0-ás Vecsési lehajtó Győr felé. Köszönjük szépen. Ha van friss, küldjétek 0623111111 az SMS számunk. Ide tudtok közlekedési híreket küldeni. Jó, ha van friss, akkor küldjetek el nekünk. Jó reggelt, pucások és Balázs, írja valaki.
2: Várja, mi ők a pucások?
3: Igen, hát most igen, meg a Balázs a mikropucás.
1: Igen. Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek, én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
2: már rá is eresztettük a Juli gyereket.
1: Igen, rá is engedtük a Juli kicsit.
3: Ez nem kell segítség, ezt magam is.
1: Igen, hogy ez a magunkat játszunk, pont olyan, mint a vele élni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi előtt, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. De neked ez a kérdés, hogy mindenki kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
2: Pia.
1: Melyiket választanál?
2: Öngyilkos lennék.
1: Na, nehéz kérdés.
3: Most, hogy meghallnál magadtól az elvonási tünetek
2: igen. miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont ugye baráti társaságban meg az
1: azért jól esik meginni valamit.
2: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
1: Akkor, hogy no more alkohol?
2: Nem, hogy a cigi.
1: Ja, hogy nincsen több cigi.
2: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
1: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
3: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
2: Nem értem a kérdést. Hülye vagy, 56 vagyok. A motor örök.
1: Semmi dilemma nincs benne.
3: Hogy,
1: de soha többet.
2: Hát mit okay, kérdezel?
1: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
3: Szerintem ezt is
2: tudom. Na, soha többet erekció.
1: De minden? Nem tudok olyat.
2: Hát szerintem igen.
3: Elmélye szomorúbb volt, nem hallottam is valamit. Két meleg motoros, hogy néz egymásra. És azt mondja, hogy nem kell, hogy... Kemény jó. legyen a brém.
2: Igen, okay. már az volt.
1: Jó, kapsz te is egyet.
3: Jaj, de jó.
1: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
3: Én egyiket sem szeretem.
1: Nem szeretem.
3: Egyiket sem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
1: nem, pedig a Dunkin alatt. Imádom.
3: Nem is ettem soha.
1: Ó, nem ettél.
3: Soha nem ettem. Még soha ettem el azt a Dunkin.
1: Dunkin Donuts, nem ettél.
3: Nem, de az
1: a fáns. A tocsogós, ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha. Krém omlik a szádban
3: na,
1: szét.
3: Na, kinek van per diabetes? Nem.
1: Soha nem volt? Nem,
3: és a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
1: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
3: Soha
1: többet tévéműsor, ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeillik, de a tévéműsort el lehet engedni.
3: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak én a rádió és a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
1: Szabad a műfaj.
2: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
3: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. Ez a baj.
1: Igen. Várj, mi tőled mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
2: Egy nagyon jó. Fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
1: Az fel tudod kapni.
3: Mi a beizború?
1: Azt fel tudod kapni, igen. Szóval van egy ilyen társasjáték, és ezt tudod húzogatni, jó. És akkor moralizálva tudsz elgondolkodni. Például van egy olyan alacsony férfiaknak, hogy plusz 20 centivel nagyobb pénisz, vagy plusz 20 centi magasság. Na?
2: Plusz 20 centivel
3: nagyobb. De legyen 15. A hotelben, Székesfehérváron.
1: Legyen, legyen 15. Alacsony férfi vagy, plusz 15 centit kérsz, hogy legyél magasabb, vagy plusz kapsz 15 centit a szerszámhoz. Ez egy alacsony az férfi, ez szerintem nagy dilemma.
3: Az nagyon ijesztő, hogy egy nagyon alacsony férfi, egy óriás pénisszel.
2: És Sándor, ne borulsz
1: előre. De ha nagyon alacsony.
2: Nem tudjuk, mi az alapméret, a kiinduló.
3: Hogy érted?
2: Érted?
1: Ja, hogy oké, okay, de mondjuk a kiinduló az, hogy mikro. Kicsi. Okay. Tehát alacsony férfi kis pénisszel. Kapsz 10 centit magasságodban, amitől viszont magas vagy és helyreáll az önérzeted, vagy 10 centit jó, kapsz a nadrágodban?
3: Erre válaszolja te, Balázs, mert hát ez a probléma.
1: 180 centi vagyok.
3: Jó, Igen, de itt ül két ilyen izében.
1: Két óriással ül a két érted.
3: Igen, igen. Szóval, jó, oké. De akkor most hadd kérdezett tőled.
1: Na tessék. Finomat, jó? Soha több egy gyúrás vagy motorozás. Valami ilyen szintű, ilyen szintű kérdezés.
3: Egy csak egy nem
1: lehet. Ez nem egy rossz kérdés. Ez nem egy rossz kérdés. Az a jó kérdés, szerintem, amikor tényleg elgondolkozol. Áj, de nehéz, ezt nem tudom.
2: A jó kérdés, hogy soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
1: Hárvándékok vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
2: Hallgató kérdezte.
1: Soha többet csupasz férfi belkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
2: Egy helyen lakhatsz csak, az a Balaton, vagy a Vértes, vagy mondjuk Börzsöny, te Börzsönyre jól.
1: Mi van?
2: Egy helyen kell eltöltened az életedet.
1: Soha többet nem mozdulhatok ki onnan?
2: Nem. Balaton, vagy a Börzsöny?
1: Soha ott kell, száműztök, mint Rákóczi Tekirdákba, és onnan én meg ki nem mozdulok.
2: Neked most száműznöd kell, saját magad választanod kell, Balatonpart vagy Börzsöny?
1: Balaton vagy Börzsöny. Aj, de szeretem mind a kettőt, Balaton.
2: Balaton.
3: Hát ez könnyű, mert vizes kérdést tettél fel.
2: Persze, jó, de nem mehet ki a házból.
1: Vagyok, víz. Ja, de igen, nem mehet ki a házból, fél lábad van, jó. Cukros vagy, szürke hályogod van, és ázik a tető. És penészes a ház. Abba a házból a kell.
2: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
3: Ez nagyon fáj.
1: Hát így rátok nézve.
2: Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
1: Szemüveges.
3: Jó.
1: Én nincs bajom a pufikkal, tudjátok. Azért volt csöndbe, mert valami olyan rohadékságot talált ki, akkor mindig mondom, hogy most sőg így lenéz maga előtt, és így gondolkodik. Gondolkodik.
3: és akkor felvillan
1: az arca, és a szeme így felderül, akkor tudom, hogy megvan.
3: Jó, Meles, de nő lennél? Vagy meleg férfi?
1: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
3: Hát ugye a tapasztalatot
2: azt már kipróbáljuk.
1: Nő. Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
3: Valami újra vágyok.
1: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem. Az nem.
3: Az már voltam, és az nem megviselt.
1: Az valahogy.
3: Nagyon érdekes.
1: Igen.
3: Jó, akkor soha többet nem beszélsz Ferivel.
1: Igen.
3: Vagy soha többé nem lesz DJ Oti.
2: Hát
1: basszus, de akkor nem beszéltek, ez azt jelenti, hogy megszűnik a műsor.
3: Megszűnik. Nem, csak Feri szűnik meg neked.
1: Feri meghal?
3: Nem.
2: Azonnal. A DJ OT, hát hol
1: tetszél? De várjad, akkor a műsor sincs.
2: A műsor sincs, nem megyünk motorozni se többet.
3: Hát olyan műsor, csak Istenes Bence ül helyette.
1: Tehát, hogy soha többet nem állhatok színpadon ezzel a
3: DJ-vel?
1: NDK performance-szal.
3: Igen, vagy soha többé nem
1: Ferinek a kérdés alatt összecsuklott a szék a gyerekek, és lecsökkent egy ilyen óvodás szintjére, lement hirtelen nagyobb ízület.
3: Na, tessék akkor.
1: Én azt gondolom, hogy én erre tudom a választ. Jó volt veled motorozni, nincs. Oti-t
3: választod.
1: Igen, én szeretek rádiózni, szeretek motorozni, tehát
3: de
1: a
3: nem,
1: kettő együtt erősebb.
3: Csak soha többi nem szólhatná hozzá Ferihez.
1: Nem, ha mi már nem így rádiózunk, akkor nekem már nincs rádió.
3: Ebben az esetben.
1: Tényleg nincs. Hogy én itt valaki mással úgy üljek, hogy már mondjuk ti nem vagytok, és én még itt van. Nem, akkor szépen kell abbahagyni.
3: Akkor fel kell hívnunk a Denis, mert nem azt ígértük meg.
1: Három éve. Nem szabad megvárni a leszálló ágatra, amiben már benne vagyunk. Nem, akkor nem az Oti. Az Oti az egy projekt, de ez egy bizonyos ideig tart, és minden esély megvan arra, hogy ennek idén lehet, hogy vége van.
3: Jó.
1: Viszont akkor meg még miért ne rádiózzunk, meg motorozzunk, amíg jól érezzük magunkat. Ez egy kortalan műfaj szerintem.
3: Soha többé nem finkhatsz.
1: Na, végre kezdjük megérkezni. Köszönöm szépen, hogy végre kiismertél, hogy mik az igazán nagy dilemmák az életemben. Ezt nem tudom választani. Igen?
3: Soha többé szkúter.
1: De nem ide a dilemma mellé valami hasonlót kell beletenni. Hát tudod, hogy engedem el a szkútert? Nem finkhatok.
3: Jó, akkor soha többé nem finkhatsz.
1: Most tényleg úgy jövök, mintha minden állandóan jönnék mindig, és finganék itt az irodába. Azért ez nem így van.
3: Soha többé nem finkhatsz, vagy megkeményednek a melbimbóid, de úgy, hogy olyanok lesznek, mint egy rinocéros bíbor. Folyamatosan kilátszó rinocéros bíbor.
1: Rinocéros, jöjjön.
3: Zavaró a száraz.
1: De fáj is, zavaró a száraz,
3: az nagy, kemény, óriás mellbibok. Vagy soha többi delfinkat.
1: Jó, oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
2: De sokszor.
1: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy bár, csak összefosod magad, de nem tudod.
3: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálom az inkontinenciát.
2: Hányszor fosod össze magad?
3: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, és értem. Hogy nem bír egyetlen laktózt, és elmentünk el nézét jutúró strapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát a jutúró. Jött a 4-es-6-osra.
2: Nem értem az, ami. Na jó, de a befosás az napi egy befosás.
1: Váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
3: Én 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak bármi.
1: Zsül soha többet nem kirándulhat.
3: Vagy nem ijatsz kávét.
1: Mi az, amit nagyon szeret?
3: Kotyogózni.
1: Kotyogó? Dilemma a kotyogó? Sajnálom, soha többet nem mehetsz a hegyek közé.
2: Nem, azt nem fogja adni. Azt vagy... nem fogja odaadni semmi érzsű. Azt nem.
1: És vagy féllábú vagy. Tehát vagy a hegyekbe mehetsz, vagy 15 évvel fiatalabb vagy.
2: Ugyanilyen voltál Zsül akkor.
1: Igen, kortalan vagy teljesen.
2: És úgyis 100 évig fogsz élni.
4: Így van. Viszont én is tudok mondani. Mobiltelefonból buta telefon.
1: Igen.
4: Vagy autóból nagyon régi autó. Tehát
1: régi autó, de megmarad a telefon.
4: Megmarad a telefon, tehát buta telefon.
2: Hát
4: vagy autóból,
2: nem kérdés,
4: vagy autóból,
2: látom.
4: Mit tudom én, régi. Suzuki Swift.
1: Ja, régi autó. Nem, ezt nem adom. Nem, ez az életem. Nem. Amiben mondod, beleülök, vezetek, megyek.
3: A Vagonel Pluszban fogja, tegeljetek be! És nem sokára élőzni fogok.
1: Ha jó arányjal tudsz föltenni egy jó párosítást, akkor az meg az fogható.
2: Ez azért nem volt jó, mert ugye nem gondolkoztál el rajta, egyből tudtad, hogy mit akarsz.
1: Igen.
2: Az a jó, ahol agyalnod
1: kell. Sokszor szidnám magam, hogy miért nem engedtem el a telefon, de most azt mondanám, hogy figyelj már az automát, sokfajta volt, sokféleképpen vigyék, legyen le autó. Maradjon a telefon.
3: Jó. Kikerül rólad egy videó, amin szexelsz.
1: Igen.
3: Vagy kiderül, hogy benne voltál a kegyelmi botrányban.
1: Jézus Isten!
2: Hát én a szex videóval semmi baj
1: lesz
2: nincs.
1: Leszúrt a sátán, leszúrt. Nem, hát akkor... Az a baj, hogy a videóval az nem...
3: Fényderült, mert nem lehet majd utána...
1: Videó, ne, kegyelmi botrányban se.
3: És a tokád is látszik.
1: Az jó, látszik, semmi süllyek, meg kis pocak, kis ízé, semmi süllyek, meg az benne van.
3: Kepi zokni.
2: Na most, hogy milyen a videó, az is kérdés.
3: Hát ezért mondom, hogy most ezért gondolok, hogy...
2: Ha kepi zokni, akkor...
3: Igen, de a kérdés, hogy igen, de hogy mindenki látni fog mindent. Azt is, hogy valójában nem borotfázkozó sehol sem.
1: Igen. Szóval, hogy ezt a kártyajátékot akarjuk most mi beszerezni.
2: Meg vagyunk.
1: Ahol hasonlóan elmés kérdések vannak, és ezeket kell hát megválaszolni. Amikor, ha jó a dilemma, akkor azért azon tényleg elgondolkozom. Igen.
2: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés.
3: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az ölelés. Szarok az ölelésre. Öleljed magadat, mit érdekel.
1: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak, teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
2: Oda néz!
1: Szia, tessék! Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
2: Ez az ajándékom,
1: így félre leborulva megtalálok Balázs a WC-re.
3: Balázs neki már a WC-re érezni, hogy jön a vég.
1: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba, vagy újra Wundersönt?
2: Jó van!
3: Gyönyörű! Gyönyörű naphallgatója, írja a naphallgatója.
1: Fornetti üzletet újra megnyithatnám metró megállóba, vagy Wundersön, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornettivel. Tessék, minden.
2: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
1: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersöni szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
3: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
1: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
3: Igen, sörhas. Igen, a vízfejt nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
1: Igen. Igen, jó, oké, tessék, figyelj, mondom, nagyon jót kaptál, Eszter.
3: Gyurcsány vagy Orbán.
1: Kiderül, hogy fideszes vagy, nagyon durván fideszes, ott ültél mindig átsó sorban. Vagy kiderül, hogy MP szeretője voltál.
3: Nyilván az MP-nek voltam a szeretője.
1: Igen?
3: Az megdobja az értékemet.
2: Az most
3: figyelj, hát nem viccel.
1: Bárja, igen. Jó?
3: Azonnal belefette az OnlyFans-emet, de úgy, hogy mindenhol olvasható lesz. Azonnal. Igen, és verseket fogok írni, hogy milyen volt. Igen?
1: Igen. Jó, oké, ez igen. Jó, akkor kérdezek mást. Egy nap Vitályos Eszter, vagy egy nap Dajcs Tomi?
3: Ne viccelj már, hát azért ez egy sokkal nagyobb volt. Ez könnyű volt. Figyelj. Tamás, gyere, értem. Hegy a jó 2013. Mindenben benne vagyok, harcoljon. Figyelj, más költségvetésen mozogna az a rendezvény, de még sose csináltam ilyen dolgot, úgyhogy harcoljon.
1: Igen. Jó, szeretem.
3: Jó, de most én kérdezem, 15 perc csókolózás, Vitályos Eszter vagy Szent Király Alexandra?
1: Ó, senki, megölöm magam, most kiugrom az ablakon, vége van.
3: Vége, azonnal. Mindenkinek kitűrő szájhigiéniája van állítólag. Úgy,
2: igen?
3: Igen, hát nem, nagy széles fehér mosolyog mindenhol.
1: Gyerekeket, meg kell szereznünk ezt a társasjátékot. Tehát ezen már rajta vagyunk. Ez azt hiszem talán egy amerikai vagy angol társasjáték, de ezt beszerezzük, és akkor fogjuk. Húzunk minden nap egy kártyát, és megnézzük.
2: De ez sem rossz, amiket te hallgatok.
1: Jókat.
3: Amúgy szerintem össze tudnák dobni.
1: Ez egy sima társasjátékot, igen. Gyorsan egy közlekedési még a végén. Klaus katasztrófa turisták, mert áll az M0-ás vecsésig lehajtóig Győr felé, nagyon nagy baleset. És a Bakcsopolmóponnál...
3: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis? Hát,
2: lehet kérni.
1: Igen, nehéz kérdés.
3: Jövök, rakamaz.
1: Na, jövünk mindjárt. 8:30 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
7: Én darabolom neked a zenéket!
8: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
7: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
8: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
11: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással.
12: A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
13: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
16: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
17: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
18: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
19: Reklámot hallottak.
20: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztusban ismét megrendezik az Ördögkatlan Fesztivált. Számottevő csapadék ma nem várható térségünkben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. 19. alkalommal rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált Dél-Baranya kis településein. Az esemény idén augusztus 4-e és 8-a között várja a látogatókat, akik több száz programra számíthatnak. Színház, koncertek, irodalom, film, kortárs művészetek várják 5 napon át a vendégeket, a szervezők pedig már közzétették a várható programokat is. Azt írják, a jól ismert nevek mellett idén is külön hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és együttműködések. A részletes program már böngészhető az Ördögkatlan hivatalos oldalán. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki kedden a pécsi ítélőtábla arra a szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant a Tolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon eljáró szekszárdi törvényszék 10 év fegyházban töltendő szabadságvesztést rót ki a férfira, és elrendelte a vele szemben korábban kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. Másodfokon a pécsi ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helyben hagyta, így az jogerőssé vált. A hétvégén Szászváron rendezték meg a hagyományos baranyai önkéntes tűzoltó versenyt. Bár az időjárás nem volt túl kedvező, a csapatok helytáltak a megmérettetésem. Olyan versenyszámokban mérték össze tudásukat és ügyességüket, amelyek összehangolt csapatmunkát és precizitást igényeltek. A versenygyőztese ifjúsági kategóriában a Jövőszövő Önkéntes Tűzoltó Egyesület, míg a felnőtteknél a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület lett. A magyar közút jelzései szerint továbbra is csomópont építési munkákat végeznek a 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél, a helyszínen útszűkület érvényes. Az M6-oson Tolna és Baranya határán dilatációs szerkezetet javítanak, a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a főváros felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Aszfaltoznak a hidas Mecseknádasd összekötő úton, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint alapvetően napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhők azért lehetnek az égen. Számottevő csapadék térségünkben nem várható, elszórtan rövid záporok kialakulhatnak. Az északias szél még mindig sokfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.

0: weekend.
1: 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt. Vagy Revon vagy?
2: Vagy?
3: Dehogy vagyok.
2: Nem vagy?
1: Hol vagy, kis anyám? Csak kis, vagy? Hol vagy?
3: A kereskedelmi és hitelbanknál vagyok. A már kérdezett.
1: Megérkezett? Megérkezett.
2: Meg. Hát jó. Nem sok, de meg.
1: Szóljat, hogy gyerekek, ez de céges. Is. Céges. Tehát ez ennyit számoltak ki. Ha valaki ezt nem érti egyet, akkor baloldalt kettes asztal. Nem én vagyok. Ezt így megkaptam, ha küldöm tovább.
2: Tehát hogy ebben... mi alapján számoltam?
1: Én sem tudom.
3: Nem számoltak bele az osztrák kultakat, amiket
2: borító.
1: De tényleg, hogy ők csak helyszíntől helyszínig számolnak. De ugye egyébként a tiéd egy kicsit kevés. Mert hogy sokat meg mindegy. Igen. Jött még egy nagyon fontos, hogy erőszakoljon meg egy nemi beteg medve szárazon, és közben harabdál, karmol, vagy
3: ez nem. Ez már megtörtént.
1: Vagy nem. Vagy ne, csak hallgató küldte. Ugye tehát a két választás közüli társas játékot játszottuk, megérkezik majd a játék, és akkor megnézzük, de közben a hallgatóink is nagyon-nagyon-nagyon hát jókat küldtek.
2: Jókat, és személyre szabottak.
1: Személyre szabottak, ugye ez a vagy, mit választasz a két rossz közül, Eszter soha többet nem rendelhetsz online, vagy zilszelepes párizsi Melvinbó. Azért jobb parasztokat küldenek imádat. Ugye ezt játszottuk a hírek előtt, mindenki kap egy szemét kérdést, és a két rossz közül kell eldönteni, hogy melyik rosszabbal tudna együtt élni.
3: Találkozunk a West Endben. Együtt mondanék. Ott találkozunk.
1: Zilszelepes párizsi Melvinbó.
3: Nagyon érzik meg a Melvinbóimra, azt nem szeretném, hogyha...
1: Akkor nincs, találkozunk a West Endben? Tehát online vásár.
3: Igen,
1: a szökökút előtt. A szökökút előtt megpasszulom neked ezt a kérdést.
3: Küldön, neked is írtak egyet. Kiszídnál egy hajléktalan körme alól a koszt, vagy megnyalnád egy különböves meló utáni hónalját.
1: Hú, na ez viszont nehéz, mert kategória. Az a durva, hogy mind a kettő tett. Dehogy is, nem. Nem, köműves.
3: Jó,
1: igen, persze.
3: Jó, ez is nagyon jó, figyelj, kicsi óriások, vagy egy interjú Hajdú Péterre.
1: Kicsi óriások.
2: Most, hogy független.
1: Kicsi. Most, hogy Peti újra független, hát így szerintem vállalható, hogy interjú Hajdú Péterre. Szerintem full független.
3: Amúgy nem csehek meg az alakozta a második kört.
1: Most
3: annyi, hogy a Hajdú Péter megy át Alekoszhoz.
1: Igen. Tényleg jókat küldtetek. Na, viszont egy gyors közlekedés, vagy időjárásunk után, Ferenc. Köszönjük.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Szeretem, hogy ilyen gyors vagy az időjárás, és akkor nem kell ezt ragozni.
2: Érted, a legfontosabb infók benne vannak, kész. Már mehetünk is tovább.
1: Igen.
3: Na, ez is jó amúgy, hogy egy púpa hátadra, igen? Vagy demencia.
2: Mi volt az első?
1: Demenciát legalább tudom leplezni.
3: Hogy?
1: Nem ver hátba a pék, hogy majd ha az előzőt lenyeltet, kisfiam. Kérek egy kiló kenyeret, majd ha az előzőt lenyeltet, kisfiam, mondja a pék, és hátba ver a pupos
3: vagyok. De a pupos, akkor felvesz hátizsákat, és akkor nem látszik.
1: Nem, ha nagyon pupos vagy, az látszik.
3: Szerintem a hátizsáknak a hátát is
2: belerakod. Demencia.
1: Hát jó, tehát hogy végső elfelejtés. Igen, az másoknak rossz. Hát, én mindig máshol megyek haza. Tehát, engem ez nem zavar. Nem a demenseken nevetünk, ez csak egy vicces reggeli műsor, természetesen nem erről van szó. De hogy...
3: De ez a 40 millió forintot a függelő átutalásra fog kerülni.
1: Igen, mi is átutaljuk valami jótékonysági szervezetnek. Szóval, hogy várjál, tehát, hogy a púp, ami látszik,
2: igen.
1: Vagy elfelejtem a gyerekeimet, a családomat, mindenkit, nem ismerlek már meg titeket.
2: És nekik bünti egyébként, ebbe igazad van, hogy ez... hogy ugye a demens beteg magán nem
1: veszi. De mi szeretném látni, hogy fölnőnek, hogy boldogok lesznek, de hogy látod, kiteljesednek.
2: Csak néha nem ismered meg őket.
1: Púp, add a púpot. Persze.
3: Nagyon púp.
1: Igen, neked?
3: Feltettem, ez egy örök dilemma.
1: Tessék, jöhet az örök dilemma.
3: Ebből nem is tudom, egy perpétum mobile lesz, mert figyelj. Egy éjszaka Pócs Jánossal.
1: Vagy?
2: B.
3: Egy éjszaka. Várjál. Bájer Zsoltal.
2: Hát.
1: Én szerintem a Jani belealszik.
2: Tehát megúszós.
3: Szerintem az egy 17 másodperc, az megoldult ez a szituáció.
1: A Bájer meg nem mer levetkőzni.
3: Fú, ez nagyon nehéz. De hogy mind a kettő jön, és akkor kioldják egymást.
1: Ez egy valóban nehéz kérdés.
3: Igen, hogy az úgy. Mert hogyha, hát, na, Zsül? Úgy látom, hogy Zsül, te már meghoztad ezt a döntést egyszer.
1: Én is kaptam nagyon jót. Egy nap apáddal, Balázs, vagy Fási Zsülikével egy csók.
2: Na,
1: de gyilkos.
3: Nem, egy csókapáda. Vagy egy napás zsülikével, ez így lenne jó, szerintem.
1: Igen, egy nap apáda, te szemét.
3: Jó, Istenem.
1: Ja, az a hányatott gyerekkora, az bizony. Na, jól van.
3: Azt kérdezik, hogy egy követ választhatsz érted végig? Számorina, vagy szigorúan bizalmas?
1: Igen. Én minden nap el kell olvasnod ugyanazt a könyvet életed végéig. Számorina vagy Balázsra a szigorúan bizalmas.
3: Amúgy a Számorinának van egy ilyen izéje, van egy ilyen meditatív jellege.
1: Van egyfajta hangulat egyébként.
3: Csak leírás, igen. Csak leírás.
1: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
3: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
1: Nagyon nagy dilemma. Soha többet nincs egy tulipán illat, egy rózsa illat, egy parfüm illat. Minden szarszagú.
2: Vagy érzel minden, de te szarszagú vagy, amit nem érzel.
1: Nem, várj, örökre, nem, örökre szarszagot érzel.
2: Igen.
1: Tehát azt te érzel, nem te vagy, hanem szarszagot
3: de
1: érzel.
3: Szagú vagy.
1: Vagy nem érzel szagot, de te vagy szarszagú. Viszont nincs sem eltűnik minden illat.
3: Vagy nem érzel szagot,
1: illat.
3: De egy szar vagy.
1: Igen. Na? De az jó, de jó, de jó kérdés.
3: Én azt választom, ne egyet büdös. Beszarom az összes több dolgot.
2: De akkor szarszagod lesz.
3: Nem akarod büdös.
2: Ha bejössz bárhova.
1: Nem, hát akkor ha büdös, akkor az csak ő. Nem. Hogy van? Várj, ha neked van szarszagod, akkor te nem érzel szagot. Tehát neked nincs több szaglásod.
2: De nem fogod érezni, de én.
1: De szarszagod van.
3: Jó, de én nem akarok, igen, ne érezzek semmilyen szagot, de ne legyek szarszagú.
2: De szarszagú leszel, hát ez van.
1: A párosítás az, hogy nem érzel szagot, de szarszagú vagy. Vagy örökké szarszagot érzel csak te.
3: Hát de ezt mondom, hogy érezzek örökké szarszagot csak
1: én. Ja, értem, hogy csak
3: én. Igen, és igen, csak én ne legyek szarszagú, ezt mondtam.
1: Én nem, én azt mondanám, hogy akkor, de várjál.
3: Hát ezt tudjuk, ezt azt is sokszor meghoztad már.
1: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
2: Igen, és ahogy végigmész, mindenki érzi.
1: Aláírás Balázsra, ja, már üres a terem, semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várjál, inkább örökre szarsz, örökre
3: szarszagod. És mész és csíkot tudod magad.
1: Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
3: Igen, mert egyszer el fogod fáradni ebben.
1: Nem, nincs fáradás. Örökre. Anna, gyere, te melyik,
3: szerintem,
1: tessék.
3: Hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
1: De ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
0: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
1: Te a szagoljátok? Igen,
0: nem,
1: szagoljátok.
0: Én abszolút, én nem akarok egy életen átszarszagot.
1: Egyébként szerintem az életen átszarszag az nagyon durva. A másodiknak jönnél rá, hogy rosszul választottál.
2: Nem, magadat nem érzed.
1: Te nem vagy büdös, ne, a környezeted nem érzed, hogy büdös vagy, de te minden pillanatban, minden belézésnél nagyon durva, masszív szarszagot érzel. Életed végül viszont neked lehet rózsaillatot, tehát sosem mondják, hogy zsülbüdös vagy.
2: De
1: csak
2: semmi
1: te
2: más
1: érzed.
2: Nem fogsz érezni.
1: Nincs tulipán, nincs rózsa, nincs parfüm, semmi nincs tavasz, nincs frissen vágott fű, nincs karácsony, nincs csillagszóró, semmi nincs.
3: De
1: gondolom,
3: amúgy ha szarszagod, akkor van esélyed, hogy összejössz egy ember, aki nem érez szagokat.
1: Igen.
3: Egyel, ugye? Több nincsen, egy van, mindenkinek egy jár.
1: Igen.
3: Viszont ugye a szociális. Tehát kirekesztenek.
0: Nem baj, nekem ez jó lesz. Én nem baj, én inkább így.
3: Marad a rádiózás, ennyi marad. Aztán majd nem fogok érezni. Kész, semmi.
0: Jaj, ez de jó.
1: Igen, úristen. Mi a bajtok a szarszakkal, kérdezik
0: valaki. Vak lennél, vagy süketném? Vak lennél, vagy süketném?
1: Óvatosan, ez várja óvatosan.
3: Vak lennék, vagy süketném? Én vak lennék. Meg ilyen halnak.
1: Vak, mert a süketném annak sem nehezebb. De süketében nem is beszélek semmit.
0: Nem.
1: Vak.
3: Szerintem az van, hogy a vak, ugye már láttál egy csomó dolgot, tehát ha most megvakulnál, akkor ez nem annyira rossz, mint hogy nem tudsz soha többé meghallani egy szép dalt.
1: De nem az a rosszabb, hogy elveszted, amit láttál? Nem az a rosszabb, hogy sose láttál valamit, ezért nem hiányzik, mint hogy láttad, de már nem látod a felkelő napot, vagy a Balaton?
3: Igen,
1: nekem vagy...
3: mondják el, hogy milyen színűre festettem a számad.
2: És mennyire csúszott el.
3: Igen, mondják, hogy skarlátvörös volt a szarban. Egy kérek, a többi
0: megoldom. Nem tudnátok beszélni, tehát ugye nektek ez ezért jó, hogy ugye?
3: Igen, szerintem amúgy... Igen. Tehát a süketném azt mondta, nagyon, hát igen, de akkor látnék, olvasnék a szádról. Azt mondanám, hogy kusolja.
2: De nem mondanám.
0: De mi lenne a stand-upod, mi lenne a rádiózása?
1: Igen, akkor vége van mindennek. Akkor igen.
2: Hát maradna ugye az epoxi.
3: Hát maradna az epoxizás, meg ugye az van, hogy ha nem tudnék stand-upolni, akkor meg kéne jelnyelvvel tolnám. És úgy nézek itt 50 cent.
1: Jó, egyszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
3: Ha olyan, milyennek mondják, akkor csak egy is bőven elég. Én egyszer láttam Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
1: De jó, szellemes. Inkább kettő. Köszönjük szépen. Na gyerekek, viszont akartunk gyorsan egy kis közérdekű dolgot mondani, mert itt vannak még az 1%-ok. Hát bizony, ha valaki...
2: Utolsó
1: pillanatban
3: vegyétek
1: vagyunk.
3: Vegyétek elő a golyóstollakat.
1: Vegyétek elő a golyóstollakat, gyerekek. Itt az SZI 1%, 1% vallási szervezetek, 1% civil szervezetnek. Ugye azt hiszem talán ma éjfél, és talán vannak még, akik nem nyilatkoztak. Hát, ha tudunk egy kicsit segíteni, hát, ha tudunk...
2: Na, most ne olvasd az SMS-eket, mert végig fogod ezt röhögni.
1: Szólok, hogy mikor ilyen üdítő jelleggel dob be egy kérdést, utána mondom a közérdekűt. Megint egy kérdés, megint. Kérdés jött? Igen, figyelek.
3: Nincs rá pénzünk.
1: Nincs rá 23 millió, hogy ezt beolvassam.
3: Nincs rá pénzünk.
1: Köszönöm, de már megállj, fél éve még nem állt el, mert sokat fejlődtél, fél éve még így beolvastad volna.
3: Azt ígérjétek, megyünk nyaralni, nincs rá pénzünk.
1: Igen, ezt fél éve még beolvastad volna. Szóval, hogy mi is akarunk ajánlani nektek, hogyha nem tudtok dönteni, akkor döntsétek azt, amit mi döntünk, jó? Mert hogy ugye nekünk is van lehetőségünk, próbálunk segíteni. Úgyhogy gyorsan mindenki mondjon egyet, bármi, teljesen mindegy, csak hogyha valakinek még hátadunk ötletet, ne maradjon a kasszába, gyerekek, ne maradjon állambácsinál. Tessék felajánlani az 1%-ot. Nagyon sok civil szervezet, nagyon sok állatvédelmi szervezet, nagyon sok természetvédelmi szervezet, nagyon sok helyre mehet, ne maradjon az államnál, gyerekek.
3: Jó, most én fogok mondani kettőt, és ne szólj hozzám. A lényeg, hogy én kettő szervezet is tudok, akinek nagyon kell a pénz. Jó, az egyik az Élet.érzés Egyesület. Ők ugye segítenek azoknak, akiknek nehezen jön össze a gyerek, és finanszírozzák a vizsgálatokat, meg a különböző nehézségeket. Nekik végtelen pénzre van szükségük, és ott van még a Nevetni Kék alapítvány, akik ugye, ha lekövettétek velünk, akkor amikor volt az örökbefogadási nehézség az a kis fiúval, akkor ugye ők voltak azok, akik ebben nagyon odatették magukat. Ők segítenek, hogy a hát, hogy is mondjam, a magányos gyermekek a legjobb helyre kerüljenek, és a lehető legtöbb hát, hogy is mondjam, kezelésben és utógondozásban részesüljenek.
2: Nagyon jó. Szépen köszönjük.
1: Nagyon jó, oké. Okay.
2: Nagyon fontos, ugye ma éjfélig van a rendelkezés, és meg tud csinálni, vagy dápon keresztül, de ha az nincs, akkor az ügyfélkapu pluszon keresztül is. Tehát, hogyha oda be tudsz lépni, nem kell könyvelőhöz menni.
1: Nem bonyolult, nem bonyolult, nagyon gyors.
2: Megadod az adószámot, aztán a rendelkezési számot. Fontos, hogy miután azt mondtad, hogy beküldöm, akkor ezt még egyszer le kell okézni, gyerekek. A végén van egy ilyen csavar. Tehát beküldöm, megnyomod a gombot, azt gondoltad, hogy kész vagy, nem vagy kész, ott még egyszer le kell okézni, jó? Tehát, hogy ez tök fontos. Én, mint 15 éve mindig most is lámpás 92 alapítvány. Úgyhogy én őket szoktam segíteni ezzel is, meg minden mással is. Ők ugye fogyatékkal, vagy bocsánat, úgy mondjuk ezt most szépen, hogy fogyatékossággal élő fiataloknak segítenek, lakhatást adnak neki, munkát, ők olyan fiatalok, akiket ugye a 18-es koruk után kitesznek az intézetekből, és ők azok, akik őket összefogják, és normális családi körülményeket biztosítanak nekik, meg melót is.
1: Igen.
2: Én velük

0: a családnak, azt megveszik, és egy évre tudsz te örökbe fogadni egy családot. Akit vagy elmész, és meglátogatsz, vagy csak átutalod a pénzt, vagy felveszed velük a kapcsolatot, vagy pluszban segíted őket, de ha az alapítványon keresztül csinálod, akkor biztos lehetsz abban, hogy az alapítvány jóra költi el, de nem készpénz formájában kapja meg a család, hanem valamilyen támogatás eszköz formájában. Én is dolgozom velük hosszú ideje, ismerem őket, nekem is van egy család, tehát hogy tényleg nagyon megbízható az alapítvány, jól működnek, átláthatóak, és nagyon számítanak az 1%-ra gyerekek. Nagyon kell, ez egy lépéssel több alapítvány, így találjátok meg, négyegyük is kódot tegyetek hozzá, nem bonyolult, és itt is az 1%-ot. Tehát bármelyiket választjátok, közülünk jó helyre megy. Mi mindig olyanokat igen, mondunk, akikkel vagy dolgozunk, vagy ismerjük a munkájukat. Úgyhogy hajrá, egyébként az egy lépéssel több alapítvány már többször megszólalt nálunk, és beszéltünk. Plusz, beszéltünk velük.
1: Hát Balázs támogat még egy alapítványt, amiről nem szokott beszélni, de esetleg a rákerestek úgy, hogy a Fiatal Demokraták Szövetsége.
2: Ott most kell a támogatás. Mi?
0: Igen, hogy lenne még itt valami, amit szeretnék előjönni.
2: Kettőt mondtál, ő is mondta kettőt.
0: Sokat látnak mostában a Lendvai utcában, szóval a fiatal demokratákkal most egy kicsit elkezdtem bandázgatni. Megkerestek, hát tudok segíteni.
1: Egy kis hiányol a
0: múltikat. De szellemi deficit, ahogy látom, úgyhogy szerintem jól jövök majd ott.
1: Na, hát igen, mégis akkor ezt tulajdonképpen
0: is. Igen, és ez ma éjfél, gyerekek, nagyon fontos ez ma éjfél, jó? Úgyhogy ne tököljetek ezen. Ezen is tényleg segítsetek valakit, ne maradjon ment. Jól van, na elmondtunk minden azt, és jövő mindjárt, jó? 3 perc pontosan, 9 óra itt vagyunk, rögtön a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
12: Reklámot

0: Hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
1: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Éjfélig még van lehetőség felajánlani adónk 1+1%-át. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Több százezren vannak azok, akik még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Erre szerda éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert az ezután beküldött felajánlás érvénytelen, közölte kedden reggel az adóhatóság. Az 1%-os felajánlásokkal minden adózó egy számára fontos civil szervezetet és egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatja. A felajánlásokat leggyorsabban online, az ESJA oldalon lehet megtenni. Idén nem lesz sétatérfesztivál Pécsett. A szüneteltetésről keddig közleményében számolt be a zsolnai örökségkezelő. A ZSÖK azt írja a döntés magyarázataként, likviditási nehézségek keletkeztek, mivel a mai napig nem történt meg az állami támogatás folyósítása, és a tervezett költségvetés szerint 400 millió forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatnak támogatói oldalon. Fedezet nélkül pedig nem indítják el a programsorozatot. A közleményben azt is leszögezik, számos egyéb program vár a közönségre a következő hetekben is. Lesz római fesztivál, zsolnai fényfesztivál, megtartják a nyárvégi Szamárfül fesztivált is. A részletekről a ZSÖK oldalán lehet tájékozódni. A férfi kézilabda bajnokság utolsó fordulójában a Carbonex Komló hazai közönség előtt léphet pályára. A csapat ma a Győr együttesével találkozik, a meccs tétje pedig hatalmas, hiszen eldől, hogy a Komló marad-e az élvonalban. Több, már biztosan távozó játékos utolsó komlói szereplése lesz a mai, így Jerkovics Szrecskói is, aki a következő szezonban már nem komlói játszik. A mai meccs délután 6:45-kor kezdődik a Városi Sportközpontban. A magyar közút jelzései szerint továbbra is csomópontépítési munkákat végeznek a hatos úton Hírnél, a Zengő utcai kereszteződésnél, a helyszínen útszűkület érvényes. Az M6-oson Tolna és Baranya határán dilatációs szerkezetet javítanak, a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a főváros felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Aszfaltoznak a hidas Mecseknádasd összekötő úton, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint alapvetően napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhők azért lehetnek az égen. Számottevő csapadék térségünkben nem várható, elszórtan rövid záporok kialakulhatnak. Az északias szél még mindig sokfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai slágermely.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók.
2: Sajnos az eddigi beszélgetésünk sírásból vagy hányásból torkolott. Ezért most
3: maradunk kicsen... is ennél.
2: Szilencium.
1: Igen, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Gyorsan Hősök tere lezárva teljesen, gyerekek, óriási dugó a Városligetnél befelé az állatkert előtt is. Nem tudjuk, hogy miért, ha valaki tud segítsen, miért van lezárva a reggeli csúcsforgalomban, kérdezi egy hallgató, nem tudjuk, utána nézzük, megnézzük.
2: Most viszik vissza az állatokat a cirkuszos törvény miatt.
3: Vagy elszabadultak.
1: Vagy kiszabadult a zsiráf, meg a láma. De tényleg nagy dugót jelez nekünk is, látjuk itt a Zsül nézi a Google térképen, valami nagy baj van ott a Vajdahunyadvár a Hősök tere résznél, ezt látjuk mi is, igen. Köszi ezt a nótát, imádom ezt titeket, és puszi Anett.
3: Szívesen.
1: Na, gyorsan valaki írja, és ezen moralizálhatunk egy kicsit, mindenkinek lehet egy tippje, jó? Hogy ki mit tippel, és akkor próbáljuk leírni, és akkor visszanézzük. Ugye az van, hogy véget ért a James Bond 4 vagy 5 vagy 6, már nem tudom, hol tartunk, és keresik a James Bondnak a legújabb, szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túlkorrekt PC nem is tudom milyen világban. Szerintetek ki lesz az új James Bond? Mindenki mondhat egy tippet, ezt írjuk föl, és nem színét, tehát nem konkrét színészre gondolok, hanem arra gondolok, hogy fekete, arra gondolok, hogy ázsiai, arra gondolok, hogy nő, arra gondolok, hogy LMBTQ-s, arra gondolok, hogy egy trans. Tehát, hogy ki, a jelen korunknak kifelel meg, mint új James Bond, szerintem valami PC döntés
2: jó,
1: lesz.
2: Én először nem erre a kérdésre szeretnék válaszolni.
1: Inkontinencia vagy fosás?
2: Szerintem mindenképpen ez is döntsük, hogy ki lenne magyar James Bond.
1: Jó.
2: Ha magyar lenne James Bond, mert ez mégiscsak azért egy nemzeti kérdéskör, úgyhogy akkor most megyünk magyarok egy pillanatra. Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
1: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
2: Friderikus Sándor.
1: Jaj, de nem rászámítottam.
3: Megleptél.
2: Igen. Nem látjátok magatok előtt, ahogy rázva, nem keverve.
1: Hát de, azt mondjuk pont igen.
3: Rázva, nem keverve.
1: De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg. Ázsiai, fekete, nő, trans, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
3: biztos,
1: angol...
3: Nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt ki
1: Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
2: Craig David.
1: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
3: Daniel
1: Craig.
3: Craig David.
2: Nick Carter.
1: Justin Timberlake. Nem, várj, tehát ki volt? Ki volt az első James Bondunk?
3: Sean Connery.
1: Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosem nem jön eszembe, ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
3: Roger Moore
1: és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
3: Timothy Dalton. És George.
2: Borzasztó lesz,
3: George
2: de
3: Lazenby.
1: Mi?
3: Megvan ez nektek? George Lazenby?
1: Igen.
3: Sose tudtam.
1: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
2: Daniel Craig David, ez pedig Stolandes volt a magyar hangja.
3: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
1: Hát Lazenby hamar kiesett, az senki nincs. Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
2: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
1: Oké, a Pierce Brosnan nagyon szent, Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
3: Én a Sean-t is.
1: Sean is jó.
2: Jaj, persze, hazafelé húz.
1: De akkor felnőtt, fehér, angol szász, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
3: Angliai lesz, de bevándorló.
1: Igen?
3: Vagy bevándorló gyermeke.
1: Szír, üzbék.
3: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
2: Michelle
3: tippelek.
2: Obama?
1: Tehát feka.
3: Igen.
1: Fekete.
3: Fekete.
1: Csoki.
3: Igen.
1: Jó, tehát van egy
3: tippünk.
2: Folytasd
3: Balázs. Tudod még valami?
2: Várjuk. Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen egy szavakat ismersz még.
1: Ez a csúsz, de most te csúsztál, mi nem csúszunk igen. veled. Ezen most te akarsz.
3: Hallgatjuk.
1: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye
3: főszereplő.
1: Tehát te feketét
3: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol, érted? Tehát, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő. Ja,
1: tehát akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egységegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
2: de
1: Me Too.
2: De angolnak kell lenni, mindenki
1: nem, nem, nem, nem, nem, csak hogy szerinted inkább
2: jó,
1: ilyen
2: akkor
1: típus.
2: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
1: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
2: igen,
1: hozzá.
2: Igen, hogy legyen, legyen, szerintem nő lesz.
1: Aha.
2: Igen.
1: De nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy... tehát,
2: hogy... Nem tudod, hogy lehet bőle válaszolni.
1: Mindenki lehet, mindenki lehet. Jó, add be nekem a Melissát, nézzük meg a Melissát, hogy ki ő léci.
2: Melissa McCarthy nincs meg.
1: Aha. Melissa McCarthy?
3: Nem lehet ő. Hát ő egy komika.
2: És?
3: Nem lehet. És? Hát James Bond nem lehet. Hát James Bond értett komoly ügyeket old meg. Meg a Melissa McCarthy-nek volt már egy ilyen James Bondos filmje.
2: De nem is tudjuk, hogy alkalmas rá. De... hát már ő volt castingolva.
1: Na jó, mondok egyet én is. Szerintem is nő, nagyon sportos, nagyon bevállalós, brutál nézés, jó a haj, jó minden, göndör a haj, Dobrev Klára.
2: Az első, ahogy hirdetlen a szállatot, Dobrev Klárát fogod mondani.
1: Dobrev, imádnám.
2: Amúgy nagyon szeretném, és rá is ér. Plusz a másik pedig, nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
1: Add be Idris Elbát, Léci, nekem nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalom vagy. Szerinted női
2: James Bondom. Idris neked egy Melba kockát, ha úgy van.
1: Majd, kisebb,
3: csak nézd rá. Hát nem is nő.
2: Nem.
3: Hát na, akkor az egy naliás, fekete férfi. Legyen.
2: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
3: És
1: van
3: angol.
1: Egy, de várjál, most
3: angol
1: van egy feketénk és van egy férfink, eddig így állunk?
3: Nem, van egy fekete férfink.
2: Ott van Idris Elba, tessék. Azért.
3: És van egy nőnk.
1: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
3: Igen.
1: Aha.
3: De a nő, nem lesz jól Melissa McCarthy.
1: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza, ja, hanem hogy hova jut el az őrületemben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond, de James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol és magas és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondta.
2: Igen, de jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
1: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
3: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
1: Hogy egy transz,
3: vagy egy meleg, vagy bárki.
1: Figyelj, én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész, tényleg pszichótamben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit, önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
2: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid oda lent, ahogy hallom.
1: Úgy vártam, hogy én mennem kell. Várj, kipipáltátok a két legjobb típusát.
2: A leges, legfontosabb az.
3: A nőként akkor borul a James Bond is. Érted?
2: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size.
3: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol. Angoloknál is?
2: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit, és itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
3: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
1: Így lett kitalálva.
3: Lehet
1: igen.
3: rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
1: ez,
3: válik,
1: hogy
3: érted?
1: Ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
3: Igen, hogy ő legyen az,
1: igen, ez egy karakter a regényekben, filmekben, könyvekben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már, nem tudom, akkor valamilyen...
2: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondod, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így Elhiszem.
1: Nyilván. De ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
3: Igen.
2: Mi baj, ott van Balázs? Meg itt volt az a szülésed.
1: Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér angol, egy ötönyös...
3: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
2: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a nagy árvén.
1: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
2: Tessék, rezve, nem keverve.
1: Érted? Erről egyébként most nagy dilemmázás, most még nagy társadalmi párbeszéd.
2: Mi dilemmázunk?
3: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
1: Na. Igen, hogy, tehát hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrűt. De félreérted. Hát ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt a rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
2: Annyi, hogy nem lenne egy csuki a fejedem.
1: De most
2: egy kicsit könnyebbé tenni ezt a beszélgetést.
1: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz föl egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
2: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
1: Nem így van. Hát egyszer, hogy érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választotta. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, mi érted, hogy akkor oda... Miért játsszál a hófehérkét? Miért?
3: És hogy fogják hívni akkor őt? És nem hívhatod így.
2: Annyi mindenre beszélhetnénk.
1: Nem is érted.
2: 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
1: Te szülje! De most azt mondja, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy ne... Hát ez most akkor én ezt vállalom.
2: Vagy egész életedben szarszakot fogsz érni.
1: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
2: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
1: Írja valaki, a hófehérke helyre lesz a korom sötétke.
3: Na, tessék.
1: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
3: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színesbőrű, fekete.
1: Színesbőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiai, Zsül, viszed a transz tippet?
4: Conchita Wurst.
1: Conchita, te a szélsőséges vonalon vagy.
2: Szerintem egy közepes temető házi macska fogja játszani.
1: Valaki azt írja, én már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed, ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
2: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy történik ez a műsor szerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
1: Fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
2: A legjobb az egészben az, hogy Anna, mered maga elé a monitor.
3: Hogy úgy fogok ebből beszofot?
1: Igaza van.
2: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod? Rohad ez a világ.
1: Igaza van. Elindult.
2: Mi a véleményed erre a témáról?
5: Amikor meg kell kérem változtatni a Tíz kicsi néger című könyvnek a
1: Agatha Christie-t,
5: akkor miről beszélünk? Mereve nézek magam elé eszre.
1: Mindjárt megfullad, fél.
5: Hát ez...
1: Érted, 10 kicsi néger, és nem
5: hívva. 2020-ban az unokája döntött úgy,
3: hogy ne legyen ez a könyv,
5: hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy 10 kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
1: Élet ez így.
3: Hát és tökre igazad van.
5: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Hát meg kell felelni a PC világnak.
1: Van egy PC kritérium,
5: így van. Akkor hol van a művészi szabadságot?
1: Így van.
5: Hát milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez meg az meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
1: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül két hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita, a tripje az lehet, befutó lehet, de
5: legyen
1: itt tartunk
5: egy idős,
1: James Bond.
5: Legyen egy Jason Momoa.
1: Egyébként... Egyébként a Momoa nem is rossz, nem is rossz James Bond karakter.
5: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
1: Hárítnak most így a kopi a Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
5: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
1: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj,
5: nem rosszaságból mondta.
1: Szétszették a transz mindenki.
5: Ami elnevezték róla az iskolát, levették a nevét, megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
2: Crucius átkot szórtak rá.
1: Igen, el akar, igen, igen, el akarták égetni, hogy kimondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki
5: és ezt nem mondhatja el?
1: Hát meglincselték.
5: Meg, pontosan.
1: Konkrétan évekig parkolópályára tették, most már újraír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
2: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
5: Visszadták a
1: Na jól van. Oké, gyerekek, hát...
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.
2: Három órakor a Partizánban találkozunk, és további szépen.
1: A szemüdet föl fogja vetni. Üdvözöljük Marcit, mondom meg neki, hogy erre a maira kérdezz erre. Na, jövünk mindjárt, gyerekek. Naplegjobb pillanatai? Megvágta Anna, úgyhogy...
5: Nagyon jó lesz.
1: Ugye egy társas játék volt, meg mindjárt elmondjuk, meg volt egy... Szász Mátéval is beszélgettünk. Még úderég volt az édesítőkről, úgyhogy sok minden történt. Mindjárt jövünk a naplegjobb pillanataival.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
7: Hogy darabolom neked a zenéket?
8: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
7: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
8: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: Hogy kutyának a közös játék felhőt lemaradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
16: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdőára is remek.
9: A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
17: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
18: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
19: Reklámot hallottak.
20: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Csütörtökön zárva lesz a mohácsi polgármesteri hivatal. Napközben elvétve fordulhat csak elő csapadék. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Zárva tart csütörtökön a mohácsi városháza. Az E.ON tájékoztatása szerint május 21-én hálózatkarbantartást végeznek a hivatal épületében, illetve a környező utcákban. A munkák reggel 8 és délután 4 óra között áramszünettel járnak. A szolgáltatás kimaradása miatt ezen a napon a polgármesteri hivatal zárva tart. Hátrányos helyzetű, rászoruló gyerekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Az országos pénzadománygyűjtésen 1000 gyermek táboroztatására szeretnék összegyűjteni a szükséges forrást. A közleményben azt írják, a kapaszkodó program nyári táborai kiemelt jelentőségűek, és hozzájárulnak a gyerekek mentális jóllétének és életminőségének javításához. A gyerekek az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban élnek. Számukra összesen 25 napközis, illetve bentlakásos tábort szerveznek. A kezdeményezésről és az adományozásról a segélyszervezet.hu oldalon lehet tájékozódni. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházbüntetés szabott ki kedden a pécsi ítélőtábla arra a szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant a Tolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023. novemberétől. Az ügyben első fokon eljáró szekszárdi törvényszék 10 év fegyházban töltendő szabadságvesztést rót ki a férfira, és elrendelte a vele szemben korábban kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is. Másodfokon a pécsi ítélőtábla az ítéletet megalapozottnak találta és helyben hagyta, így az jogerőssé vált. Zajlanak a felújítási munkák a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkolóban. A területet lezárták a forgalom elől. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén. A közlekedőket táblák irányítják. Tartanak az útépítési munkák a Sátorhely villány és a Mohács-Pécsvárad összekötő úton. A helyszínen útszűkület, félpályás útzár érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint alapvetően napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhők azért lehetnek az égen. Számottevő csapadék térségünkben nem várható, elszórtan rövid záporok kialakulhatnak. Az északias szél még mindig sokfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Na itt vagyunk, gyerekek, 3-10 lesz pontosan 6 perc, ma mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Hát lerántottuk az édesítőiparról a leplet, amit drága Szász Máténkkal, akit nagyon szeretünk, orvos, genetikus, biológus, felhívtuk, mert nem olvastunk jót, ugye az eritritről, 10 évig magasztalta a szakma, azt mondta, itt az új cukor, hát most gyerekek, kiderült, hogy minden rossz, ami lehet, az benne van. Felhívtuk, és hát nem mondott túl biztató dolgokat. Térünk vissza a cukorhoz. Elmondta nagyjából, hogy itt vagyunk, édesítő szerek gyerekek, a legtöbb felejtő. Úgyhogy erről faggattuk, jókat mondott, szeretjük őt, jól beszél. És kaptunk egy társasjátékot, amit már mi is megrendeltünk, meg megkaptuk ötletbe, amikor dilemmát állítasz fel, két nagyon rossz opció közül kell az egyiket kiválasztanod, de mind a kettő rossz és nehéz. És hát megnéztük, hogyha még nem kártyát húznánk, csak milyen adnánk egymásnak feladatokat, akkor milyen dilemmák elé állítanánk magunkat.
4: Sajnálom.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol, ugye ez 10 évig most erről a szakma ódákat zenget, meg hogy jó, meg nem viszi föl a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
4: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
3: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
5: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot konfesszusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy igen, májvesekárosodást okozhat, sztrókockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat. Colorado Egyetem végzett egy kutatást, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
6: Hú, de jól hangzik ez.
5: Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
4: Más nőr a balázsékadás?
5: Igen, nem. Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatív stressz fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérögöket, tehát ezeket a vérög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most az ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérög megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez négy mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a négyet tudja egyszerre.
6: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosság gondolkozik, napi két kanállal?
5: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
6: éves. Több kell. Aha.
5: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 gram eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 g cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 g eritritol a mennyiség, amíg teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
6: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt akarod?
5: Abszolút rosszabb.
6: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltjuk ki a cukrot.
5: 30 g cukorral a világon semmi gondol, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztába.
6: Na most csillag fel ezt a szemem.
5: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Te nyugodtan betehetsz 3 darab kocka cukrot a kávédba, ha mozogsz. Keverni egy mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
7: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
6: Hárvándékök vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
7: Hallgatunk kérdezte.
6: Soha többet csupasz férfi bálkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
7: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
4: Ez nagyon fáj.
6: Hát így rátok
7: nézve. Magam is vagyok benben a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
6: Szemüveges.
4: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
6: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
4: Hát ugye a tapasztalatot
6: azt már kipróbáljuk.
4: Nő.
6: Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
4: Valami újra vágyok.
6: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem, azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
7: De sokszor.
6: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
4: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálom az inkontinenciát.
7: Hányszor fosod össze magad?
4: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Nem bír egyáltalán laktóz, és elmentünk el nézét jutúró strapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es 6-osra.
7: Nem érte az, ami... Jó, de a befosás az napi egy befosás.
6: Nem, az váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
4: Egy 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak bármi.
7: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés.
4: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az az ölelés. Szarok az ölelésre. Egy, öleljed magadat, mit érdekel.
6: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
7: Oda néz!
6: Szia, Magalán! Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
7: Ez az
6: ajándékom ott, jó, igen, meg így félre leborulva megtalálok
4: Balázs
6: a vécénél.
4: Balázs neki már a vécére érezni, hogy jön a vég.
6: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba vagy újra Wundersönt?
4: Gyönyörű! Naphallgatója, írja meg, hogy a naphallgatója.
6: Fornetti üzletet újra megnyithatnám metró megállóba vagy Wundersönt, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornetivel. Tessék,
4: mi
6: minden.
7: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
6: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség, a Wundersön és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
4: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
6: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
4: Igen, sörhas. A vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
6: Igen.
4: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis? Hát,
7: lehet kérni.
6: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
4: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
6: Nagyon nagy dilemma.
4: Negyed üdös.
6: Én azt mondanám, hogy akkor... De várj,
4: hát ezt tudjuk, ezt sokszor meghoztad már.
6: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
7: Igen. És ahogy végig mész, mindenki érzel.
6: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várj, akkor inkább örökre szarsz. Örökre
4: szarszagod. És mész és csíkot tudom magad.
6: Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
4: Igen, mert egyszer el fogod fáradni ebben.
6: Nem, nincs elfáradás. Anna, gyere, te menj, tessék.
4: Szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
6: De ezek egyébként, na ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
8: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
6: Te a szagoljátok?
8: Igen, nem, szagoljátok. Én abszolút, én nem akarok egy életet, de azt szagoljátok.
4: Marad a rádiózás, ennyi marad. Aztán majd fogják érezni. Kész, semmi.
8: Ez de jó volt.
6: Igen, úr, milyen bajtok a szarszaggal, kérdezik.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
6: Na, még egy naphalia gyorsan, és igen, ráköptem a kávét a termékre, annyit nevettem, írja valaki. Imádom, amikor Esztert így elkapja a gépszi. Eszter nevetését szeretném kérni külön kiadásban, konkrétan gyógyító.
4: De ezt megjelent, hogy kimentem folyosulra nevetni.
6: Ja, persze, csak, én látom, hogy beszűrődött magad, de a hang is megvolt, hogy konkrétan mindjárt hánysz.
4: Jó, Istenem, úgy érzem, hogy feszül.
9: Balázsék!
6: Ez az!
7: Jó volt!
6: Hello! Hogy hívnak? Szia!
9: Sanyi vagyok.
6: Hello, Sanyi! Sanyi, nagyon jót írtál nekünk, mint dilemma, ugye azt küldted el nekünk, hogy Fornetti metró megállóba, vagy Wundersön, hát ezt is nagyon szeretjük, hangosan fölrögtünk rajta, de nagyon sok jó dilemma érkezett egyébként. Van egy tök jó ajándékot, költheted, amire csak szeretnéd, ez egy nagyon szép dolog, megmutatjuk, figyelj!
9: Jó, köszönöm!
10: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 000 forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
6: Örülsz neki? Okay.
9: Igen, örülök. Hú, nagyon jó. Köszönöm szépen.
6: Használd akkor egészséggel. Közd el jó dolgokra. Küldjük neked. Köszi.
9: Rendben. Köszönöm szépen.
7: Szevasz.
9: Sziasztok. Legjobbak vagytok.
6: Ciao, ciao. Köszi. Milyen kis élénk volt, Sanyi, nem? Milyen jó kedvű volt.
7: Meghallgatta az előző fél óránkat, abból minden megvan.
4: Hallott, magas igen. Szintű művészetek.
6: Magas szintű műsor volt ez is, igen. Gyerekek, holnap még te, és akkor péntek Juliska, ugye ez a leosztás.
4: Úgyhogy holnap még szaktanári.
6: Holnap szaktanári mindenkinek. Jövünk, puszi mindenkinek, szevasztok. Sziasztok, ciao.
0: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető.

0: termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
1: A nyár már közeleg, akár kis erkélyed, akár nagy kerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Japán autólegendák kiállítása Pécsett, a Zsolnai negyedben május 23-án és 24-én. Több száz kultikus japán autócsoda, amelyek nagy részét eddig csak filmekben láthattuk. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Bővebb info japanesclassics.hu.
5: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
6: Sokan kérdezik, mi történik az első alkalommal. Nos, az első út a recepcióra vezet, ahol regisztrálunk. Megmérjük a testhőmérsékletedet, a vérnyomásodat és a testsúlyodat, majd kitöltesz egy egészségügyi kérdőívet. Ezután következik a legfontosabb rész, az orvosi vizsgálat. Donorvizsgálónkkal átbeszélitek a korábbi betegségeidet, hogy megbizonyosodjunk róla, a plazmodásra alkalmas vagy, és teljesen biztonságos számodra. Ha mindent rendben találunk, leveszünk egy kis vérmintát laboratóriumi elemzésre, ahol többek között fertőző betegségeket is szűrünk. Ez egy ingyenes, komplex egészségügyi kontroll neked, amiért máskor sokat kellene fizetned. Amennyiben a labor eredményeid is negatívak, amelynek kiértékelése egy hetet vesz igénybe, hivatalosan is alkalmas donorrá válsz, és egy újabb időpontban megkezdheted az első plazmaadásodat. Nálunk az egészséged a legelső, ezért folyamatainkat a maximális odafigyelés jellemzi.
5: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházba a Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle!
7: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
8: Május 23-án és 24-én jön a Palkonyai Nyitott Pincék. Bor zene fesztivál hangulat a Villányi Borvidéken. A színpadon többek között Moriones és a Groovehouse. Jegyek elővételben palkonya.hu. Főtámogatónk Pente Autóház Pécs.
9: Ivánnál nő a fű. Megy fűkaszáért a KGB-be. Ivánnak elromlott a fűkaszája. Megy alkatrészért a KGB-be. Ivánnál kiszárad a fű. Megy locsolló tömlőért a KGB-be. Ivánnál nincs is fű. Megy vesz ajándékba fűkaszát Szergejnek, mert nála van fű. KGB. Pécs, Szigeti út 131. A Volt Autómosó mellett.
10: Hello, Pécsi Nemzeti Színház. Kaptam a születésnapomra PNS ajándékkártyát, és nem tudom mikor és mire tudnám beváltani. Június 5-ig lehet? Mert véget ér az évad? Akkor már nagyon kevés idő van. De szerencsére a honlapon meg tudom nézni a havi műsort. És a gyerekek megtanítottak már online vásárolni is. www.pns.hu.
11: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
12: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
2: Rádió 1!
12: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Balázsék után jön a közös munka zenére. Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. Egy nappal közelebb vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljához. Vasárnap jöjjön mindenki ünnepelni velünk. Én pedig

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tessék jönni bulizni igazi mai slágerekre és igazi mai dance-zenékre a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Minden évben kihagyhatatlan rendezvény. Idén is pünkös vasárnap lesz a Budapest Parkban.

0: Minden részletek a weboldalunkon, a rádió1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. A folytatásban pedig az egyik világsztárunk zenél. Ők a Switch Disco!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Egyre nyáriasabbá válik az idő, már ma is szinte csak fátyol felhők takarják a napsütést, 25 fok lesz a csúcs. Vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválját gyönyörű napsütésben kezdjük, 28-29 fokban, és egész este szuper jó fesztiválozós időnk lesz. Otthon maradni nem szabad.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És a folytatásban is jó zenék jönnek, ezt is előkészítettem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
8: Újítsd meg otthonodat a JUSZT nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZT áru házban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
12: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
11: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
14: A csirke szárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
1: Reklámot hallottak.
5: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
18: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
19: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
20: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
21: Menü ajánló a Rádió Egyen.
20: Nem fáj majd a hasa tőle.
22: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
23: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Hagymaleves sajtos pirítóssal és borsos pulykatokány spagettivel, vagy zöldséges bulgurral töltött cukkini cheddar szósszal, esetleg barna sörös tarja szelet pecsenye szavtal káposztás nudlival. A Teleki Bistróban, Pécsön a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Gyömbéres mézes almaleves pirított dióval és paradicsomos fokhagymás csirkecomb friss bazsalikommal sült cukkini spárolt rizssel, vagy padlizsánnal, paradicsommal és füstölt sajttal besütött polenta joghurtos levélsalátával. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 57 66. A mai kínálat 1990 forintért. Zöld borsóleves korlátlan fogyasztással és A. paprikás krumpli savanyúval, B. öreghegyi sertésborta rizssel savanyúsággal, vagy C. tejszínes gombás csirkecomb tésztával. A Korzó étteremben, Pécsön a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat kukoricaleves vagy tyúkhúsleves gazdagon és burgonya főzelék sült debrecenivel vagy gordonbleu zöldséges rizssel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat brownie karamellel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farment Bistróban a menü 2490 forintért. Nyári zöldségleves és fűszeres sült oldalas burgonyapürével, vagy csirkepörkölt galuskával, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistró Facebook oldalán.
24: Reklámot hallottál.
25: A Rádió Egy az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Én megmondtam, hogy a zenékkel jó hangulat lesz egész nap. Ray Daltontól a friss siker, a Blood Running, amit indítottam. Milyen érdekes, hogy a legismertebb dal, amiben énekel, mégsem az övé. Macklemore, Can't Hold Us. Ebben az ő hangját hallhatjuk, jelen pillanatban is ez a legismertebb dal tőle. Nemrég azt nyilatkozta, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy a saját zenéje legyen végre az, amihez az ő hangját kötik az emberek. Ray Dalton, Blood Running. Lehet, hogy ezzel a dallal össze

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Mediumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint.

0: ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
1: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai Nyitott Pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Részletek japaneseclassics.hu. Pünköst váró szombat a Bikali élmény birtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Részletek élménybirtok.hu. Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTE Peac asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extra Liga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTE Peac stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. További infó részlet a Peac honlapján. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a bannonborbolt.hu oldalon. Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranyavár megyei balesetmegelőzési bizottsága. Biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófavédelmi járművek, veterán autók, drón bemutató, kutyás engedelmességi program. Május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. Részletek a Baranyavár megyei rendőrség Facebook oldalán. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Info pontpecs.hu.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
6: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
2: Reklámot hallottál.
4: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
2: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: utazunk Budapestre, minden információ a rádió1.hu-n, az egyikük pedig a legelkötelezettebb környezetvédő a zeneiparban, ő Sam Feld, aki felismerte, hogy a DJ-k életmódja, a rengeteg repülés, a hatalmas energiafelhasználás a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Feld!
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
11: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander Der PHEV. Az élet nagyszerű. Drive your ambition.
12: Mitsubishi Motors. Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
15: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
16: Egy igazi közösségi élmény Mohácson. Gyere is, állítsunk együtt kolórekordot május 24-én a Selyemgyár kulturális negyedben. Zene, tánc, hagyomány, kézművesek és gasztrosarok. Támogatók a BMW Schneider Autóház, az Amon Stone és az OTP pénzügyi.zrt.
17: elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió Egyen. Nem fáj majd a hasa tőle.
18: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
19: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Hagymaleves sajtospirítóssal és borsos pulykatokács spagettivel vagy zöldséges bulgurral töltött cukkini cheddar szósszal, esetleg barna sörös tarja szelet pecsenyeszafttal káposztás nudlival. A Teleki Bisztróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Gyömbéres mézes almaleves pirított dióval és paradicsomos fokhagymás csirkecomb friss bazsalikommal sült cukkini spárolt rizssel, vagy padlizsánnal, paradicsommal és füstölt sajttal besütött polenta joghurtos levélsalátával. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Zöld borsó leves korlátlan fogyasztással és A. paprikás krumpli savanyúval, B. öreghegyi sertésbort a rizssel savanyúsággal, vagy C. tejszínes gombás csirkecomb tésztával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat kukoricaleves vagy tyúkhúsleves gazdagon és burgonyafőzelék sült debrecenivel vagy gortomblő zöldséges rizssel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat brownie karamellel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Nyári zöldségleves és fűszeres sült oldalas burgonyapürével, vagy csirkepörkölt galuskával, esetleg rántott sertéskaraj hasábburgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán.
20: Reklámot hallottál.
21: Rádió 1.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: lesz-e nyárias idő, kezd kibontakozni. Már ma 25 fok körül leszünk. Csütörtökön, pénteken, szombaton 26-27. Vasárnap 28-29 fok is lehet, akkor lesz ugye a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Igazi parti időt kaptunk a természettől, köszönjük szépen. Vasárnap mindenkit szeretnénk látni a Budapest Parkban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazása.

0: Mondom, az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója. Ők többször is bebizonyították már, hogy a kreatív mashupok és a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadáig. A duó Dan és Nikos érkezik a Rádió egy születésnapi fesztiváljára. Ők a Switch Disco.
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Itt a Rádió 1-en a Daily Mix is születésnapi fesztivál fellépővel indul, Accent-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek Mercedes Hovány

0: Nős eledelek, fagyasztott termékek, pórázok, nyakörvek, játékok és sok minden más vár kedvencedre a Kópé állateledelben, a Radnóti lakótelepen és a piacon.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedakurt.
3: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: 3, 2, 1, figyelem! A Simons Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simons Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL Kút mellett.
5: Reklámot hallottál.
6: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós Hit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: 2026. május 20-a déli 12 óra van. Ez a Hírtér Mohács a Rádió 1-en.
2: Hírtér Mohács a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Több százezren vannak azok, akik még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire ma éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Idén eddig már több mint 1,1 millióan rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Aki még nem tette meg, online az ESJA oldalon gyorsan benyújthatja a rendelkező nyilatkozatot is. Akinek nincsen DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációja, az még mindig megfontolhatja annak megnyitását, hiszen számos elektronikus szolgáltatás mellett a bevallási tervezetéhez is azonnal hozzáfér, és 1+1%-os támogatását is biztosan célba tudja juttatni, akár mobiltelefonról is. Megjegyezték, hogy a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell. Az egyházi közösség vagy kiemelt előirányzat támogatásáról viszont csak akkor, ha az adózónak nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne rajta. Több száz programmal várja közönségét az idén az Ördögkatlan Fesztivál, melyet immár 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranyak kis településein augusztus 4-e és 8-a között. Tájékoztatták a szervezők rádiónkat. A Nagyharsányban, a falu határában fekvő egykori kőfejtő területén kialakított szoborparkban, Beremenden, Kisharsányban és a községhez tartozó Vilén szőlőbirtokon zajló összművészeti fesztiválon, színháztól a koncertekig, irodalomtól a filmig, a klasszikus zenétől a kortárs művészetig sokféle programon 5 napon át várják az érdeklődőket. A rendezvény díszvendégei között lesz Grecsó Krisztián, aki személyes történeteit, új verseit, beszélgetéseit és Beck Zolival közös estjét mutatja be, míg Enyedi Ildikó kivételes életművét, a közönséget, a finomság, az érzékenység és az emberi kapcsolatok titokzatos mélységei felől megszólító filmjeit vetítésekkel, beszélgetésekkel idézik meg. Bereményi Géza pedig 80 évesen is ugyanazzal a pontos, szeretetteljes és kérlelhetetlen tekintettel mesél majd, mellyel évtizedek óta írja, rendezi és fogalmazza dalokba a katlan lakók közös történetét, írták a közleményben. A rendezvény egyben továbbra is az egyik legerősebb hazai színházi találkozóhelyként kíván megjelenni. A programban ifjabb Vidnyánszky Attila a revizorral igyekszik rámutatni a hatalom működésére. John Fosse műve nyomán Reggel és este címmel egy letisztult, visszafogott,

0: színház az élet és halál közötti átmenet tapasztalatáról szóló darab kerül színpadra. Még Mácsai Pál estjén egy személyes jelenlétre épülő, finoman rétegzett színházi találkozás valósul meg történetekkel és gondolatokkal. Koltai Róbert és Darvas Ferenc zenés estje során anekdotákból, dalokból és emlékekből felépülő, közvetlen hangú előadást láthatnak az érdeklődők. Balhé Atlasz címmel Baranyában tartja új produkciója főpróbáját a Nézőművészeti Kft. Benne három színész, akik nélkül elképzelhetetlen az Ördögkatlan, Katona László, Mucsi Zoltán és Túróczi Szabolcs. Idén is különös hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és az együttműködések. Így látható lesz többek között a Viktor Pelevin nyomán készült Súlytalanság, egy generációs állapot lenyomata, ahol a valóság szétesése és a belső bizonytalanság válik színpadi anyaggá. Míg Eszterházy Péter szövegéből a 17 hattyúk töredékekből építkező, szellemes és személyes, a nyelvről és az emlékezetről szóló színházi játékot is láthat a közönség. A zeneterén a nagyharsányi esték lesznek idén is meghatározóak, ahol mások mellett a Kis Csillag, Péter Fibori és a Love Band, az Esti Kornél a Csík zenekar, a Bohemian Betyársz az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is fellép. Az idei Ördögkatlan Fesztivál részletes programja már elérhető az ördögkatlan.hu oldalon. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indít országos pénzadománygyűjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A hátrányos helyzetű gyerekek speciális igényeihez szabott tábori élmények új lendületet adhatnak felzárkózásukhoz. A segélyszervezet az MTI-hez kedden megküldött közleményében a 13. alkalommal elinduló kampányról azt írta, az akció célja az, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben résztvevő gyerekeknek ilyen módon is esélyt adjanak a felzárkózásra. A közleményben idézték Rácsok Balást, a segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatóját, aki a gyűjtést elindító rendezvényen arról beszélt, az Ökumenikus Segélyszervezet intézményeibe nagyon különböző élethelyzetekből érkeznek a gyerekek. Az átmeneti otthonokban élő gyerekek 79%-ánál már a hétköznapi külvilágból érkező ingerek, mint a zajok, érintések, információk vagy találkozások is átlag feletti megterhelést jelentenek. Hozzátette, az Ökumenikus Segélyszervezet számukra nyújtott egész éves támogatása mellett a kapaszkodó program nyári táborai kiemelt jelentőségűek, a biztonságos közegben megélt pozitív közösségi élmények, a kiszámítható napirend és az érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolódások hozzájárulnak a gyerekek mentális jóllétének és életminőségének javulásához. Felhívta a figyelmet arra, a segélyszervezet 5 napos táboraiban nem csak élményeket kapnak a gyerekek, hanem olyan készségeket, képességeket is elsajátíthatnak, melyek egész évben és a további életüket tekintve is építőek. Rácsok Balázs hozzátette, hogy az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort terveznek szervezni. A 4 és 18 év közötti gyerekek változatos programokon vehetnek részt, többek között sport, robotika, meseterápia, művészetek, pénzügyi tudatosság, környezettudatosság, élelmiszermentés és kézműves tematikájú foglalkozásokon. Az élményhetek nagy hangsúlyt helyeznek az érzelmi, szociális és társas készségek, illetve a közösség, valamint a szociális kompetencia fejlesztésére. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatóját is idézte a közlemény, aki arról beszélt, a segélyszervezet országos intézmény hálózatában zajló egész éves törődést felejthetetlen nyári élményekkel kiegészítve komoly esélyt tudnak adni, hogy a rászoruló gyerekek a nehezített pályájukon leküzdjék az akadályokat és felzárkózzanak szerencsésebb társaikhoz. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon lehet támogatni, illetve hívható a 1353-as adományvonal is, amely hívásonként 500 forintot jelent. Ez volt a Hírtér Mohács, a Rádió Egyen.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Let's get down to business.

0: Ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes szerda délután, hello Baranya! Ma is foglalkozunk a helyi témákkal. Kettőig a stúdióban Molnár Kristóf. Programajánlatok nem sokára, előtte viszont picit az időjárásról. Marad a 22-24 fokos maximum, napsütés, jó idő, eső csapadék nélkül, úgyhogy kicsit felfrissülhetünk. Mi ehhez hozzuk az igazi nyári mai slágereket, Bibi Rexa és a Faithless közösét például. Velük nem lőhetek mellé, picit felpörgetjük az ebédszünetet. Itt a 93,8-on Mohácson.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: Ma végig kísérünk a konkrét folyamaton. Mi történik, amikor már a donációs ágyon fekszel? Miután asszisztenseink kényelembe helyeztek, egy steril, egyszer használatos tű segítségével összekötnek a plazmaferezis készülékkel. Ne ijedj meg, ez nem fájdalmasabb egy sima vérvételnél. A gép szakaszosan dolgozik. Először levesz egy kevés vért, egy centrifugában szétválasztja tőle a plazmát, majd a számodra fontos alakos elemeket, a vörös vértesteket és a vérlemezkéket azonnal vissza is juttatja a szervezetedbe. Ez a ciklus többször ismétlődik, amíg el nem érjük a testsúlyodhoz mérten meghatározott gyűjtött plazma mennyiséget. Közben te csak pihensz, olvasol, majd beszélgetsz a többi donorral. A folyamat végén sóoldat infúziót is kapsz, hogy pótoljuk az elveszített folyadékot, így a szervezeted regenerálódása már abban a pillanatban megkezdődik. Az egész alig egy órát vesz igénybe, de a hatása felbecsülhetetlen.
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi ma.

0: Zárom a Daily Mix zenei listát, így a program ajánlata ki a folytatás, aztán persze zenélünk tovább. Hivaton Norma Jean Martin és Harry PFR közösen mindenképp helyet kap, az élen szól majd a közös slágerük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Májusi áreső a PAP optikában. Varilux XR és Fizió multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP optika Mohács, Dózsa György utca 4, PAP optika kötőjel mohács.hu.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
4: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
4: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
6: Egy igazi közösségi élmény Mohácson. Gyere és állítsunk együtt kolórekordot május 24-én a Selyemgyár kulturális negyedben. Zene, tánc, hagyomány, kézművesek és gasztronómia.

0: Rusarok. Támogatók a BMW Schneider Autóház, az Amon Stone és az OTP pénzügyi.zrt.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Részletek japaneseclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Info pontpecs.hu. Pünköst várol szombat a Bikali élmény birtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Részletek élménybirtok.hu. Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTE-Peac asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extraliga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTE-Peac stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. További infó részlet a Peac honlapján. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottsága. Biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófavédelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program. Május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. Részletek a Baranya Vármegyei Rendőrség Facebook oldalán.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93.8.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Baranyában is több helyen, több alkalommal foglalkoznak az Alzheimerrel. Szerencsére a nyári szünet előtt ismét lesz egy alkalom, amikor terápiás lehetőségekről beszélgetnek, tanácsokat adnak családtagoknak, és természetesen a betegekkel is foglalkoznak. Az Alzheimer Café most csütörtökön tartja meg azt a találkozót a megyeszékhelyen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, amely során egy oktató családorvos is vendég lesz, tőle lehet majd kérdezni, és ő fogja összegezni a legfontosabb részleteket és a helyi lehetőségeket. Ez is egy fontos program és komoly segítség. Az Alzheimer Café találkozó tehát folytatódik, mi pedig az igazi mai slágerekkel folytatjuk. Ray Dalton dala a Rádió 1-en. Jöhet a Blood Running.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: A plazmaadás egy igazi win-win szituáció, ahol mindenki nyer. Természetesen az első és legfontosabb a segítségnyújtás, hiszen a donorok nélkül sok beteg esélyt sem kapna a gyógyulásra. De mit kapsz te, mint donor? Először is egy rendszeres egészségügyi kontrollt. Minden egyes alkalommal ellenőrizzük a vérnyomásodat, a fehérje vérszintedet, a hemoglobin szintedet és a véred összetételét. A rendszeres laborvizsgálatokkal pedig folyamatos visszajelzést kapsz az állapotodról. Ezt követi a kényelem. A Hemaplazmánál modern, légkondicionált környezetben pihenhetsz, ingyen wifivel és barátságos csapattal várunk. Nem feledkezünk meg az idő értékeléséről sem, minden sikeres donáció után költségtérítést és különböző juttatásokat adunk, amivel megköszönjük. Köszönjük az önzetlenségedet. Ezen felül a donációt követően szendvicset, csokoládét és korlátlan folyadékfogyasztást is biztosítunk számodra.
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, újabb rekord kísérlet Baranyában. Hétvégén kolótánc rekord kísérlet indul Mohácson. Pünkösdi rekord kísérletről van szó a Koló fővárosában. Egy körtánc, amelyhez bárki csatlakozhat. Most vasárnap délután a Selyemgyár kulturális negyedben fogják megtartani a rendezvényt. Bíznak benne, hogy sokan ott lesznek, hiszen ez a lényeg. Szerencsére jó idő lesz, ha hihetünk a mostani előrejelzésnek. Hétvégén 23-24 lesz a max, egyelőre 22-23-at mutat a hőmérő. Marad a napsütés, a jó idő. Jövő héten csak jelzem, szinte már nyárias kánikula vár. Ehhez felkészültem. Mi is a nyári dologból válogatunk. Forog is Fast Boy sikerdala, ezzel elköszönök a Good Life a soron következő, holnap dél és kettő között pedig érkezünk ismét a helyi témákkal és a legpörgősebb dalokkal. Molnár Kristófot hallottad a 93,8-on Mohácson.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Részletek japaneseclassics.hu. Pünköst váró szombat a Bikali élmény birtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Részletek élménybirtok.hu. Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a BTP az asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extraliga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a BTP az stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. További infó részlet a PEAC honlapján. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a bannonborbolt.hu oldalon. Közlekedés biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Biztonsági jövés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutató, kutyás engedelmességi program. Május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. Részletek a Baranya Vármegyei Rendőrség Facebook oldalán. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Bond Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Info bondpecs.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Májusi áreső a PAP optikában. Varilux XR és Fizió multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP

0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger, mert Györke Attila vagyok, hello mindenkinek, és nem csak a szerda délutáni munka mellé próbálok hangulatot pattintani. Már a vasárnapi születésnapunkra készülünk, 4 nap, és Rádió 1 születésnapi fesztivál, kapjuk az üzeneteket is. Sziasztok, Lili vagyok Szolnokról, még csak tavaly voltam a szülinapotokon, de azóta egész évben ezt vártuk a barátnőimmel. Konkrétan elvesztettük a hangunkat, annyit sikítottunk, idén is ez lesz. Hello, Marci vagyok, már a sokadik alkalommal jövünk hozzátok a születésnapi fesztiválra. Nálunk hagyomány lett, hogy ugyanabban a Neoninkben megyünk minden évben. Tavaly már voltak, akik felismertek minket. Hát így lehet új barátokra szert tenni. Most már én is fogom figyelni a Neoningeseket, jelentem. Rádió 1 születésnapi fesztivál 4 nap múlva a Budapest Parkban. Infók a rádió1.hu-n és a Facebookon.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Aki a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára készíti elő a szettet, az napszemüvegben mindenképpen gondolkodja majd. Lehet, hogy délután 5-re a kezdésre érkezőknek egy kis fényvédőkrém is kelleni fog a karra, az arcra. Nyárias öltözékkel készüljünk, mert 27-28, lehet, hogy 29 fokokkal indulunk neki az estének, az éjszakának, úgyhogy nyárias fesztivál időt kaptunk vasárnapra.

Én állandóan a rádió egyet hallgatom, már azzal ébredek, jövök be dolgozni, tűzölt a rádió egy, az utca embere is hallja végig szerintem.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Kapom az üzeneteket, nézem ki mit ír, SMS-en, Viberen. Jucus üzenete előttem. Szia, Atis, képzeld, a barátnőimmel négyen megyünk a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára. Még sose voltunk, nagyon várjuk. DJ Bamfi, ő SMS-t küldött. Szia, Atis, mi 15-en megyünk a VIP-be. 80-20 arányban vannak a lányok, úgyhogy a Rissa nem áll meg reggelig, csak elviseljük valahogy. Pusszantás nektek! Bettina Debrecenből írt. Atis, én még az első születésnapi fesztiválon is ott voltam, azóta egyet sem hagytam ki. Tavaly féltünk picit az esőtől, de aztán a buli kezdetére szuper lett minden. Jó, hogy idén ezzel nem lesz probléma. Ott fogunk táncolni az első sorban.
1: Jól van. Mindenki, aki üzent, figyelni fogom.
0: A Rádió Egy forró drótja 20-as 311-111 SMS, telefon, Viber. Ne dolgozzunk, készüljünk a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára. Vasárnap buli!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
7: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
15: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
17: Reklámot hallottak.
6: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Zenélek tovább érkezik Sam Feld a folytatásban. Brutál jó zenés, sikeres DJ, imádják az emberek. De Sam Feld nem csak a zenéhez ért, a technológiához is. Ő volt, aki megalapította a Fengage nevű platformot, amely segít az influencereknek és a művészeknek abban, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki a rajongókkal, megkerülve a közösségi média algoritmusokat. Na, ezt a céget aztán sikeresen értékesítette is Sam Feld, aki a négy világsztárunk egyike, és vasárnap zenél a Rádió Egy születésnapi fesztiválján.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órában folytatom a varázslást. Rossz kedvből jó kedvet csinálok. Ilyen dalokkal, mint az Abrakadabra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
13: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Részletek japaneseclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Info pontpecs.hu. Pünköst várol szombat a Bikali élmény birtokon. Golyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Részletek élménybirtok.hu. Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTE-Peac asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extra Liga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTE-Peac stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. További infó részlet a Peac honlapján.
2: Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
14: Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program. Május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. Részletek a Baranya vármegyei rendőrség Facebook oldalán.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
15: Egy igazi közösségi élmény Mohácson. Gyere és állítsunk együtt kolórekordot május 24-én a Selyemgyár Kulturális Negyedben. Zene, tánc, hagyomány, kézművesek és gasztrosarok. Támogatók a BMW Schneider Autóház, az Amon Stone és az OTP pénzügyi.pont ZRT.
16: Na ez volt az utolsó idegszálam.
17: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihenteni.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki most fog zenélni, hölgyeim és uraim, az vasárnap fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, az egyik világsztárunkról van szó, ő Sam Feld, akinek már 13 évesen saját cége volt, amivel a környezet tudatosság mellett emelte fel a hangját, hogy a szórakoztatóipar is figyeljen nagyon oda a környezetvédelemre. A DJ-zés 12 évesen kezdte. Vasárnap ő is zenél nekünk. Ő Sam Feld!
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, és most olvasom, mit írt Luca. Hello Atis, az ikertesommal tavaly is ezt kaptuk, idén is, hogy megyünk veletek ünnepelni a szülinapra. Szerintem ez lesz az év legjobb napja. Már számoljuk a perceket vasárnapig. Hú, Luca, azt mi is nagyon. Május 24, 4 nap múlva tehát Rádió egy születésnapi fesztivál, öltözöm majd mindenki nyáriasan, 28 fok körül leszünk. Aznap már UV-sugárzásra is figyelmeztetnek a meteorológusok, szóval aki ügyesen kapunyításra jön 5-re, az fényvédőkrémmel kenje majd be a kezét, az arcát. Igazi nyárias időben bulizhatunk, fesztiválozhatunk majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazása.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Információk jönnek most, de aztán folytatom a zenélést, ráadásul Taylor Swift-tel, The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
10: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
13: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Vasárnap Rádió Egy születésnapi fesztivál, és együtt bulizunk a Rádió Egy kedvenc zenéire, a legjobb dance dalokra, brutál jó DJ-kkel, négy nemzetközi lemezlovassal, a Rádió Egy összes DJ-ével, a Diszkosittel, Cookie-val és a World Is My Radio show legénységével. Az esti mix műsorainkban ők a megjelenése óta játszották ezt a dalt, úgyhogy ha le kellene írnom a vasárnap esténk hangulatát, akkor ezt a dalt mindenféle éppen felvonultatnám. Hölgyeim és uraim, New Religion! Érkezik BB Rexha és a Fate lesz a Rádió Egyen.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezzel kezdem a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
6: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
7: Önnek a Protexin kell!
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
9: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserép márkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. A terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
7: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
11: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél!
16: Egy igazi közösségi élmény Mohácson. Gyere is, állítsunk együtt kolórekordot május 24-én a Selyemgyár kulturális negyedben. Zene, tánc, hagyomány, kézművesek és gasztrosarok. Támogatók a BMW Schneider Autóház, az Amon Stone és az OTP pénzügyi.zrt.
17: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
18: Májusi áreső a PAP optikában. Varilux XR és Fizió multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveg lencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP optika Mohács, Dózsa György utca 4, PAP optika kötőjel mohács.hu.
19: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiség vizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72 411 202. Pécs, Melinda utca 2/2.
20: Gazdik, figyelem! Minőségi eledelek és kiegészítők a Kópéban már két helyen. Kutya, cica, hal és teknős eledelek, fagyasztott termékek, pórázok, nyakörvek, játékok és sok minden más vár kedvencedre a Kópé állateledelben, a Radnóti lakótelepen és a piacon.
21: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
22: A plazmaadás körül még ma is sok tévhit kering, amiket ideje tisztázni. Sokan félnek, hogy a plazmaadás gyengíti az immunrendszert, vagy hogy elfogy a vérük. Az igazság ezzel szemben az, hogy a szervezetünk elképesztő regenerációs képességgel bír. Az elveszített folyadékot és fehérjéket pár nap alatt újra termeli. Sőt, ez a folyamat még ösztönzi is a szervezet megújulását. Egy másik gyakori tévhit, hogy a folyamat fájdalmas vagy veszélyes. A valóságban a tűszúrás csak egy pillanatig érezhető, utána pedig csak a pihenés marad. A hemaplazmánál használt eszközök mind egyszer használatosak és sterilek a fertőzés veszély elkerülése érdekében. Sokan azt hiszik, hogy ez egy órákig tartó elfoglaltság, pedig a donáció folyamata mindössze egy óra. Ne hagyd, hogy tévhitek tartsanak vissza a segítségnyújtástól. Győződj meg róla személyesen, hogy milyen egyszerű és biztonságos ez a folyamat nálunk.
21: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 5 perccel járunk 4 után közlekedési információk. Lassulgatnak az autósok az M1-esen Budapest felé haladva Komárom és Tata között, ezt többen is jelezték, úgyhogy azzal számolni kell, hogy akár fél órával is hosszabb lehet a menetidő. Vivitől tudom, a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél készül az új zebra, a félútpálya lezárva. Balázs pedig Budapestről írt, lezárták az állatkerti körutat a Hősök terénél. Ha van még info, jöhet a Forrodról 20-as 311-111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és már is folytatom azzal a Ray Daltonnal, aki a zenéiben szereti keverni a popot, a soul-t, néha az elektronikus dance-t. Na, ezek miatt egyébként nagyon rádióbarát minden slágere, de mégis karakteres. Mutatom, Ray Dalton, Blood Running a Rádió

0: Rádió Egyen, csak igaz, a mai sláger megy. 4 nap már csak, és 17 órakor nyitjuk a kapukat. Rádió Egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Világsztárok jönnek ünnepelni velünk. Samfeld, a Swiss Disco, Cyril, Accent. Na meg persze ott lesz az összes Rádió Egyes DJ. Minden részletinformáció a hivatalos Facebook eseményben, és természetesen a weboldalunkon a radio1.hu-n. Otthon maradni tilos, drága Rádió Egyesek. Végre együtt tombolhatunk 4 nap múlva a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Például azzal az úriemberrel is, aki ezt a dalt készítette. Cyril remixe jön Ed Sheeran kamerájához. Egy-két perc múlva játszani fogom itt a Rádió Egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timbersports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timbersports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
10: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
12: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
13: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
14: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
15: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
16: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1-en, 5 órától live mix, Juhász Geriben és Antónióval. Most közlekedési infók 16:40-kor, nemrég megtudtuk, hogy Budapesten lezárás van az Állatkerti körúton a Hősök terénél. Szem is szólt, hogy számítson mindenki dugóra a Hegyalja, Alsóhegy utca, Mészáros utca kereszteződésénél a fővárosban. Riga ezt írta, Atis, Budapest belváros megmakkant. Mondok egy utat, ahol ma kivételesen lehet haladni, Andrássy út oda és vissza. Jó, én hiszek neked. És jöhetnek még a hírek, a forradalom 20-as 311-111.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusos a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: 3, 2, 1, figyelem! A Simon's Burger első autós étterme hamarosan Mohácsra érkezik. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtudibb sékeket. A nyitás napján extra meglepetésekkel, a gyerekeket pedig egy hatalmas beltéri játszóházzal várjuk a Busó körforgalomnál a MOL kút mellett.
13: Gazdik, figyelem! Minőségi eledelek és kiegészítők a Kópéban már két helyen. Kutya, cica, hal és teknős eledelek, fagyasztott termékek, pórázok, nyakörvek, játékok és sok minden más vár kedvencedre a Kópé állateledelben, a Radnóti lakótelepen és a piacon.
14: Májusi áreső a PAP optikában. Varilux XR és Fizió multifokális lencsék 50%, Varilux Immersia munkaszemüveg lencsék 30% kedvezménnyel. Ingyenes látás ellenőrzés. PAP optika Mohács, Dózsa György utca 4, PAP optika kötőjel mohács.hu.
15: Stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
16: Svájci precizitás minden egyes csészében. Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
17: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
16: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
17: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
18: Egy igazi közösségi élmény Mohácson. Gyere is, állítsunk együtt kolórekordot május 24-én a Selyemgyár kulturális negyedben. Zene, tánc, hagyomány, kézművesek és gasztrosarok. Támogatók a BMW Schneider Autóház, az Amon Stone és az OTP pénzügyi.zrt.
19: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
20: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
19: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Miklós 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
23: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
22: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ugyanis együtt fogjuk ünnepelni a Rádió egy születésnapját a Budapest Parkban. Készüljetek, hoztunk egy csomó finom csemegét, amivel indulunk, az nem más, mint Accent és Tóth Abigail, a Sugar Daddy itt a délután Live Mixben a Rádió 1-en.
1: Ők ugye fellépők?

Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben, élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Antonio.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: egy live mix mellett a Antonio lemezjátszói mögött a Switch Disco érkezik, akik ugye fellépők 4 nap múlva a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Ők pár éve azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy elkezdtek kirakni a TikTokra nagyon jó, nagyon kreatív, nagyon jól kinéző videókat szép helyeken, általában tengerpartokon, és a naplementében mixeltek és megmutatták, hogy hogyan tudnak létrehozni 2 régi dalból egy újat, és nekik azóta is ez az egyik specialitásuk.
1: Úgyhogy hozzuk is a formát, a Switch Disco érkezik méghozzá a React, egy picit megbolondítva Erik Pitz pianójával itt a délután Live Mixben. Hallgassatok minket, rádiózatok, és írjatok közlekedési infót nekünk.
2: Rádió.

0: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok ma délután Antónióval élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési információ. Baleset a 4-es főúton Szolnok és Szajol között a 105-ös kilométernél. Aztán sziasztok, a nyíregyházi utakon semmi változás, sok a hétvégi sofőr, mindenki rohan, de mindenkit éppen hazavárnak, és nem éppen várnak haza. Üdvözlettel, Zsé! Utóirat, Geri, szerintem ez megérne két jegyet. Kedves Zsé, nem volt rossz próbálkozás, de nagyon fontos, hogy jegyeket nyerni nem tudtok, már csak vásárolni. Ehhez a link ott van a weboldalunkon, www.radio1.hu. Találkozunk tehát most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. 5 órai kezdés, 4 világsztár, 3 színpad, 20 Rádió 1 DJ és nagyon-nagyon sok Rádió 1 hallgató. Érkezzetek korán!
1: Én velem találkoztatok a Classic Stage-en, ahol 2-től fog játszani, 3-ig és Classic House fog játszani. Köztük ezt is. Érkezik a Never Give It Up, méghozzá Heidi Albert-tel közösen készített dalom.

0: egy csak igazi mai sláger megy Antonio által lemezjátszók mögött ma itt a Rádió 1 Live Mixben. Most vasárnap 4 nap múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál a fővárosban, a Budapest Parkban. Nagyon fontos, ha szeretnétek látni a világsztárokat, akkor gyertek korán, hogy mikor lép fel Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, azt megtaláljátok az egyik tegnapi posztunkban, a Facebookon és az Instagramon is. Ha pedig Antonioval szeretnétek bulizni, akkor maradjatok majd jó sokáig.
1: Így van, hajnal 2-3-ig pörgetek majd a Classic House Stage-en a 2000-es évekből válogatva a kedvenceket. Úgyhogy írjatok közlekedési infót, készüljetek a vasárnapi születésnapi bulira a Budapest Parkba, és hallgassátok a Rádió 1-et.
0: Így van, Anti, nagy voltál, mi pedig ugye a születésnap előtt egyszer még találkozunk a World Is My Radio Show-ban szombat este.
1: Itt leszek. Sziasztok, Rádió 1-esek, kellemes délután mindenkinek. Szia, Geri!
0: Maradjatok, táncolunk tovább mindjárt Lady Gaga-val! Vele kezdjük ma a Rádió 1 kívánságműsort, a számunk 0623 111 111.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Mediumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
7: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
8: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a pullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
15: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well. Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
17: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
18: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio Budapest.
2: Reklámot hallottak.
20: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerek.

0: Tehát most vasárnap a Budapest Parkban a rádió egy születésnapi fesztiválján délután 5-től. Ki ma az első telefonáló?
1: Laci, a Pétlet szeretném a BMW csapatnak. Melóba vagyunk éppen.
0: Meddig tart még ma a munka?
1: Éjfélig.
0: Na akkor adjuk nektek az erőt, tartjuk bennetek a lelket a Pétlet egyik nagy klasszikusával. Készült hozzá egy új változat, immár ének is van benne. Bibi Rexának köszönhetően ez a New Religion itt a rádió egyen. Jó munkát!
1: Köszönjük!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: Rádió Egyet halljátok, közlekedési információk jönnek nagyon röviden, 16 másodpercben, aztán szól tovább a zene. Személyautó is motoros karambolozott a 12-es főúton Zebegény belterületén a 22-es kilométernél, és erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és Tatabánya között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! És most egy nagyon különleges zene jön, egyszerre régi, egyszerre új, már kéri, kinek menjen?
1: Ákosnak, Krisztiánnak, Dominiknak és Olivernek.
0: Ők jó barátok?
1: Igen, igen.
0: Na akkor már jön is nektek Kato dala, 2007-ben jelent meg a legelső változata, aztán nemrég szerepelt egy sorozatban, és ennek köszönhetően konkrétan újjá született a TikTokon. Kato, Turn the Lights Off, DJ Dark Remixben. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai slágermegy, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a rádió egy születésnapi fesztivál, tulajdonképpen egy nyárindító parti, és hát ez idén hatványozottan igaz, mert hogy most vasárnap délután 5-kor 28 fokban fogjuk elkezdeni a bulit, találkozunk tehát 4 nap múlva.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Zsuzsa, hallgatlak?
2: Egy Sheeran gyerek számú.
0: Egy Sheeran, oké, kinek menjen?
2: A kollégámnak és a kolléganőimnek, már megyünk haza a munkából. Végségbe dolgozunk, és éppen halászfelekről indulunk haza.
0: Akkor jó utat kívánok, a tiétek lesz hamarosan Egy Sheeran és az Azizám. És persze a további kéréseket is várom. A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Újítsd meg otthonodat a JUSZ nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZ áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
15: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
16: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
1: Reklámot hallottak.
9: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a holland Sam Feld lesz az egyik külföldi fellépő 4 nap múlva a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Ő játszott már a Tomorrowland-en, a Coachellán és az Ultra Music Fesztiválon is, vagyis a legnagyobb fesztiválokon a világon. És hát imádni fogjátok a Budapest Parkban is most vasárnap. Kesával is készített már egy közös dalt, Ezt kéri Zsombor, a kisfiának Leventének a 7. születésnapjára. Hello Geri, a szolnoki Puma csaj különítmény nagyon várja a vasárnapi bulit. 6-kor érkezünk, puszi, Zsófi, Kata, Ilus, Evelin és Márti. Nagyon helyes, hölgyek, várunk titeket szeretettel. Gyuri is nagyon szereti ezt a Sam Feld dalt. Kinek menjem?
1: Szeretném kérni a kislányomnak, Lajrának, és a kisfiamnak, Zsombinak.
0: Na akkor Sam Feld, Kesa és a Stronger pörög nektek is itt a Rádió Egyen. Hello Sam Feld!
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Anna vagyok. Szilvétől kérnék egy dalt. Küldeném Csabikának, holnap lesz a szülinapja.
0: Csabit Isten éltessen. Jön akkor Sziről, aki alig pár hónap alatt lett a világ egyik legfelkapottabb DJ-je. Olyan adatokat produkált a TikTokon és a Spotify-on, hogy az konkrétan még a Jupiterről is látszott. Sziről, nagyon várunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Veronika vagyok. Szeretnék kérni egy párod a férjemnek.
0: Szia, Veronika, és kitől jöjjön ez a szám?
1: Taylor Swift-től.
0: Taylor Swift, oké, és mit üzensz a férjednek?
1: Hogy már nagyon várom, várja a vacsora, minden oké.
0: Nagyon szuper, nektek szól mindjárt a The Fate of Ophelia. És a jövő héten Balázséknál megint lesz egy igazán extra játék. Mutatom a részleteket most.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Én darabolom neked a zenéket!
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
3: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
11: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
10: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
14: Micsoda aroma?
15: Olyan, mint Olaszországban.
14: Ez az igazi kávé.
16: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
17: Shell. Go well.
18: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
19: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
6: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
20: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
21: Alfa Echo Bravo!
1: engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
21: A

0: a Muki.
1: Öveken de kapcsolni, lassan indulunk.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi ma is láger megy.
4: Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi ma is lágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, már csak négyet alszunk a Rádió egy születésnapi fesztiváljáig, és már most szólok, hogy ma este 9-től a World is Mine Radio Show-ban Jamina és Pure Beat is ad egy kis ízelítőt abból, hogy mit fognak játszani most vasárnap a Budapest Parkban. Téged hogy hívnak?
1: Blanka.
0: Hello Blanka, mit kérsz?
1: Dédalton új szemet.
0: De jó választás, ez egy annyira isteni dal, kinek menjen?
1: Annának, a legjobb barátnőmnek.
0: Már indítom is, tökéletes énekhang, tökéletes hangzás, tökéletes popzene. Ray Dalton énekel itt a Rádió 1-en. Ez a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Claudia, parancsolj!
1: Joel Corey-t szeretnék kérni.
0: Joel Corey, nagyon jó. Kinek menjen?
1: A férjemnek, Christiannek, és a kisfiamnak, Noelnek.
0: Na, akkor jön is nektek Joel Corey fantasztikus dala, ami a boldog pillanatokról szól, amiket szeretnénk jó hosszan elnyújtani. Stay a little longer.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Attila tanár úrnak szeretném az Abrakadabra című zenét szigorúan oktatási célból, és mindenkinek, aki holnap dolgozatot ír. Sok sikert, üdvözlettel, Zsombor! Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Misi.
0: És te kinek küldöd, Misi?
1: A páromnak.
0: Hogy hívják őt?
1: Bianca.
0: Na akkor szól nektek is mindjárt Lady Gaga és az Abrakadabra! És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
12: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
2: Rádió!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és isteni idő vár ránk a születésnapi fesztiválunkon most vasárnap a Budapest Parkban, délután 5-kor, amikor kezdünk, 28 fok lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Hello, Messi vagyok.
0: Hello, Messi. Mit kérünk ma? Ki jöjjön?
2: Jennifer Lopez és David Guetta.
0: Új idejót választottál, ez egy nagyon-nagyon régóta várt kollaboráció két igazi állistás nagyágyútól. Kinek menjem?
2: Lányomnak, a macskáknak, meg a barátnőknek.
0: Már indítom, és abszolút a 2010-es évek dance hangzását idézi ez a fantasztikus dal. A Rádió Egyen érkezik tehát Jennifer Lopez és David Guetta így együtt. Ez a Save Me Tonight.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, Sam Smith-től kérem a Diamond című számot az én csillagomnak, Zitának a negyedik születésnapjára. Írja nekünk SMS-ben Anita. Isten éltesse a kis ünnepeltet. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Zsuzsa vagyok.
0: És te kinek küldöd?
1: A páromnak.
0: Na akkor Sam Smith és a Diamonds pörög nektek is. Sok boldogságot!
1: Köszi, szia!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsz

0: A Rádió Egyet halljátok, átadom a stúdiót a Diszkósítnek, aztán pedig szokás szerint jövök vissza Jaminával, Pure Beat-tel és igazi új generációs zenékkel. 9-től tehát adunk egy kis ízelítőt abból, hogy milyen lesz a Rádió Egy születésnapi fesztivál most vasárnap. Juhász Geri egyelőre köszöni a figyelmet, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Medium X. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5 millió 649 ezer forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Szerintetek ki lesz az új James Bond? Ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond, de James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol és magas és jóképű. És ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
11: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
10: Hogy egy transz,
11: vagy egy meleg, vagy bárki.
10: Figyelj, én most már látva a mesék át írását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichótamben vagyunk, nem zárom ki. Kis Hablányt is játszottam már tényleg fekete nő, meg nem tudom, tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
12: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza.
11: Ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
10: Így lett kitalálva.
11: Lehet
10: igen.
11: Rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
10: ez,
11: válik,
10: hogy
11: érted?
10: Ezen kell, nem merjük azt fölvállalni,
11: hogy ő legyen az,
10: igen, ez egy karakter.
12: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenette, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van, mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
10: Nyilván. De ha egy fekete férfit választanak, azt azért választják, mert ott van egy... Ez arrossz hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát, a hófehérkét se játssza el egy fekete nő, érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrű. De félreérted? Aki megkérdez egy ilyet... nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Disco!
0: Discussion! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
13: 31 nap múlva 50, kérem szépen, erre még visszatérünk a születésnapi bulimról, a születésnapomról, méghozzá az 50-edikről van szó, itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, na, ez a Diszkósít Radio Show, ebben az esetben DJ Junior és Bárány Attila nélkül, de velem Hanvai PG-vel, itt vagyunk élőben, ugyebár az FM csatornáinkon, itt vagyunk a YouTube-on élőben, a TikTok csatornánkon, mindenhol ott vagyok élőben, tessék nézni, egészen érdekes ajándékot kaptam ma. Az első napon, amikor elkezdek rávezetni mindenkit a születésnapomra. Ezzel kapcsolatosan majd még beszélünk.

csak igazi mai sláger, egy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila nélkül, de velem Hambai PG-vel, és sorban a sajátok volt, de sebek mélyén kérem szépen, és beszéltem arról, hogy a most következő hétvége minden idők legerősebb diszkosít hétvégéje, pénteken Turkeves, szombaton Vonyarcvashegy, vasárnap pedig Budapest Park Rádió születésnapi fesztivál. Én szombaton Dustokon kezdek egyébként 21:30-kor. Ott is várok mindenkit sok-sok szeretettel, többek között ezzel a sajáttal, ami most érkezik itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy!

A vadonatúj Tons and I, de méghozzá Fischer oldalán, kérem szépen a világ egyik legjobb korongja, és soná, hogy annak idején körülbelül másfél-két hónappal ezelőtt játszottam először itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger, és ez a Diszkósi Rádió Show. És akkor térjünk rá, kérem szépen, amit említettem volt, a születésnapomra. 31 nap múlva, 2026, 6. hó 20, június, a belépés díjtalan. További információk a Hambai PG Fan Club Facebook oldalon. Az 50. születésnapomra várok mindenkit a fővárosba.

Sláger, mert diszkosi trédiós, és amit említettem, volt ez a hét a diszkosi történelmének, több mint 20 éves történelmének legerősebb hete. Pénteken, szombaton és vasárnap is szórakoztatunk, de ez a legerősebb hónap, és ugyanis már ebben a hónapban jártunk, a hónap elején, másodikán, szombaton Dombováron, és még megyünk 31-én, diszkosit! Közönség találkozó, az első 150 vendég kap egy ajándék diszkosi pizzát, mert hogy azt fogjuk megkóstolni, méghozzá

Kanvai PG-vel. DJ Junior és Bárány Attila nélkül. Nagyon-nagyon fontos a dátum, 2026. június 20-a. Szombat, a helyszín a főváros. Az 50. születésnapi bulim pontosan 31 nap múlva. Várok mindenkit sok-sok szeretettel. További információk az összes felületemen.

Egy saját mashupom Hugel-től, kérem szépen itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger, mert a Diszkosit Radio Show-ban. Hugel a mai nap folyamán bejelentette, hogy soha többet nem fog éjszaka diszkózni. Egyszerűen leáll róla, inkább rááll a daytime, azaz a nappali partikra, és minden olyan helyre elmegy játszani, ahol szívesen játják nappal, kérem szépen, és open air klubokba. Vége az éjszakának, ő azt mondta, unja. És mennyivel jobb a nappali buli? Ilyen is lesz velünk.

Junior nélkül velem, Hambai Pizsiben. Ne tessék elfelejteni, hogy a hétvégén három helyen is találkoztatok a diszkosítel. Turkevén pénteken, szombaton Vonalsvashegyen, vasárnap pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Én pedig szombaton még mindenkit várok sok-sok szeretetnél, Dusnokon 21 óra 30-tól. Nagyon-nagyon fontos dátum, 2026. június 20-a szombat a fővárosban, az 50. születésnapi bulim. Egészen pontosan, kérem szépen, 31 nap múlva leszek 50. Mindenkit várok oda sok-sok szeretettel, a belépés díjtalan, további információk pedig, na-na, hogy a Hambai PG fanklub Facebook oldalon és az összes felületemen. Tessék figyelni! Körülbelül 3 héttel ezelőtt meghalt az én legnagyobb tanítom, az egyik legnagyobb tanítom, diszkókutyám. Nem telt el azóta nap, hogy ne sírtam volna. Ma kaptam egy olyan ajándékot a legeslegjobb jó barátomtól, ami erre csak látott egy lapáttal. Meg lehet nézni a TikTok csatornámon. És ez a dal az én kiskutyám. És jó magam közös dala. Nem véletlenül a címe. Beautiful. Ezzel búcsúzom ma estére. Diszkó, még találkozunk.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Full extrás lesz velünk ez a következő három óra. Full extrás zenékkel és full extrás DJ-kkel. Hello, Yami!
1: Hello, Geri! Üdvözlünk téged is. Remélem, jól vagytok a kiskutyáddal. Nagyon-nagyon-nagyon várunk róla minden egyes fejleményt és update-et.
0: De
1: úgyhogy Léci, szerintem ezt többünk nevében mondhatom, hogy sokat posztolj erről a kiskutyáról.
0: Viszont akkor... Süsi puszil mindenkit!
1: Így van. Szóval akkor kezdjük a mai két órát, tehát itt vagyunk a World is Mine Radio Show-ban. Hello, lányok, fiúk, én Yamina vagyok, és nem mással, mint egy Cyril remix-el fogok indulni, hiszen nagyon durva kimondani, de pár nap és kis hazánkba érkezik Cyril, úgyhogy kezdünk egy Ed Sheeran Camera Cyril remix-el. Ez a mai méltó kezdésünk szerintem az elkövetkezendő két órához, úgyhogy ezzel indulunk itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Madonnától és Jennifer Lopeztől ideje volt már, hogy kollaboráljanak.
1: Hát amúgy igen, egyrészt korba vannak, mind a ketten tök jól egymáshoz illenek, abszolút, jó viccen kívül.
0: De egyébként ez igaz.
1: Igen, és amúgy egyébként a koruknak ez egy óriási ilyen elismerője, hogy ennyi idősen és még ott vannak, és újat tudnak csinálni, összeállnak, dolgoznak, tisztelik egymást, mint férfinő, tehát ezt boncolgathatjuk szerintem, hogy mennyire tökéletes ez a duó, úgyhogy köszönjük szépen, hogy jóban vannak, és egy ilyen csodálatos dalt csináltak.
0: És most jön egy másik fantasztikus duó.
1: Hát ez még fantasztikusabb. Igen, tehát a legújabb saját dalomról van szó, amit Tolvaj Renivel közösen készítettünk, ez pedig ugye a Feel the Fire, köszönöm, ha

0: Mi a születésnapi fesztiválunkon vasárnap.
1: Kettő külföldi fellépő között fogok fellépni. Nem egy hosszú idő, de az eléggé tartalmas lesz, hiszen kettő vendégem lesz. Ugye az egyik saját dalom a Holograms-hez, ugye Sophie jön énekelni, a másik pedig ugye a Field of Fire-ra a legújabb saját dalomhoz pedig Tolvaj Reni. Amilyen rövid lesz ez a kis performance, szerintem annál tartalmasabb. Szeretnék egy óriási nagy ágyukkal nyilván készülni, amit minden rádió egyes kívülről tud. Szerintem ez nagyon fontos, hogy tudjunk énekelni, tudjunk kapcsolódni ilyenkor, tehát hogy hú, ez egy nagyon nagy rádió egyes láger, akkor biztos, hogy például egy New Religion-t le fogok játszani, tehát hogy vannak olyan dalok, amiket szeretném, hogyha ott a szájakról tudnám majd olvasni a szöveget, és természetesen egy-két ilyen testhez álló dalt, amit akár tőlem megszoktak a hallgatók, úgyhogy ilyen jaminás rádió egyes szett lesz ez a negyed óra. Úgyhogy nagyon készülök rá, tényleg elképesztően fejben én már ott vagyok.
0: Mindez tehát most vasárnap veletek együtt a Rádió egy születésnapi fesztiváljának Budapest Parkban, ahol ugye fellép a Switch Disco.
1: Így van, hát egyébként én adom át a pultot pont Switch Disco-nak, úgyhogy ez egy óriási megtiszteltetés lesz. Úgyhogy velem megyünk tovább, folytatódik a Rádió 1-es a Verizmány Radio Show.

0: este 11-ig Jaminával, aztán 11-től Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött. Most vasárnap pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál. Veletek, az összes Rádió 1 DJ-vel és igazi nemzetközi nagyágyúkkal, akiket ha szeretnétek megnézni, akkor érkezzetek korán mindenféleképpen. Az ausztrál nagyágyú Cyril például 20:55-kor kezd a nagy színpadon. Ő jön most, és egy fantasztikus remix.
1: Tavaly is itt volt Cyril, és nagyon-nagyon szerettétek, nagyon szerettük mi is, és elképesztő, hogy mint egy barát kávé jön vissza hozzánk a Rádió 1 családjához. Úgyhogy Cyril remixel megyünk tovább, ez pedig Sonny Fodera és a Think About Us. Folytatódik a Where Is My Radio Show.

0: Cascade és a Vision Blurred a Rádió Egyen a World Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, és hát természetesen maradunk 10 után is.
1: Így van, és hogy ne legyen bennetek hiányérzet, természetesen jön a New Religion BB Rexától a következő órában, illetve az egyik nyári nagy ágyunk és slágerünk, ez pedig Gordo és a Loco Loco. Ezek mellett pedig egy kicsit ugye ilyenkor meg lehet húzni a végét, úgyhogy maradjatok, sok érdekességgel jövünk 10 után is.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Rapid este 10, hello mindenkinek, még mindig Jamina Mixel, és hát gőzerővel hangolódunk a most vasárnapi Rádió egy születésnapi fesztiválra. Már csak négyet alszunk addig, hello Jami!
1: Hello, hello Geri, szia, így van, hát én nagyon izgulok, ugyanis ugye, mint mondtam, ilyen vicces,

0: pultot, tehát azért ez egy eléggé nagy nyomást helyez egy kicsit rám, hogy ezt majd tökéletesen tudjam ott kivitelezni, de ennek ellenére nagyon-nagyon várom, és tényleg elképesztő büszke vagyok a Rádió 1 családra, úgyhogy remélem ti is felkészültetek, május 24, tehát vasárnap találkozunk, most pedig a második órát indítom, tehát az egyik nagy fellépőnkkel, ez pedig Sam Felt és a Word Is My Radio Show.
1: What's up, I'm Sam Felt, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Ez már In Radio Show szerda este, Jamina a lemezjátszói mögött, ez ugye a Te dalod volt, a Holograms, amit élőben is meghallgathatunk majd a Budapest Parkban most vasárnap, a rádió egy születésnapi fesztiválján, a külföldi sztárfellépők Cyril, Samfelt, a Switch Disco, valamint Accent, hogy ki mikor játszik, hogy ki mikor lép fel, azt megtaláljátok a Facebook és az Instagram oldalunkon, és jön egy új Medúza dal.
1: Így van, Medúzától szerintem megszokhattuk már ezt a hangzásvilágot, és én most sem csalódtam. Medúza is egy az olyan sok előadó közül, akiről meg lehet mondani, ha nem is tudod ki az előadó, hogy ez biztos, hogy Medúzának van hozzá köze. Úgyhogy ez a dal is szerintem ilyen lett, ez a Don't Wanna Go Home, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

Melodies Mind Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, most vasárnap pedig találkozunk végre a Budapest Parkban a rádió egy születésnapi fesztiválján. Délután 5-kor én fogom megnyitni az eseményt Kukival. 3 színpadon mennek majd az események, 4 külföldi fellépővel, minden további info a www.radio1.hu. És Jami, te megsúgtad még az előző órában, hogy ezt a dalt játszod majd.
1: Így van, szerintem ennek a dalnak mindenképp köztudatba kellett kerülnie. Ez egy annyira jó átgondolás lett, és az, hogy ehhez Bibi Rexa nyúlt hozzá, aki a mostani tini lányok atya úristene, tehát hogy ez egy olyan kettősség, egy olyan dolog állt itt össze ebben a dalban és az előadóval karöltve, hogy ennek a dalnak szerintem mindenképpen teret kellett adni itt a rádióban is, és én mindenképpen szeretném színpadra vinni majd vasárnap, úgyhogy jön Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Biz Máin Rádió Show mellettem Jamila a lemezjátszói mögött, és jön a dal, amiért jól tudjuk, mindenki meg van őrülve.
1: Tú me quieres loco, loco, contigo, en pa con esta necesire pronto. Na, ezt gondolom, ugyanígy van.
0: Imádom! Léci, csináljuk meg ezt a születésnapi fesztiválon is vasárnap!
1: Énekeljem! Ha már ilyen kívülről tudom a szöveget. Szóval igen, egy dolog, amit a munkásságomat megtudtam, hogy nem tud, tehát egyszerűen nem tudom, nem tudok szövegeket megegyezni, de ettől függetlenül énekelem. Szóval úgy artikulálni tudok, mintha tudnám. Szóval igen, Gordo és a Loco Loco, amit minden Insta sztoriba, TikTok videók alatt, tehát mindenhol ez a dal szól. Én kérdeztem is talán Geritől, hogy ő neki miért tetszik ez a dal, és miért jó ez a dal. Ebben van tényleg valami sejtelmesség, egy ilyen becsukod a szemed, és nyár van, és most erezd el a hajamat, szabadok vagyunk, meleg van, tehát hogy füst száll a levegőbe, annyi mindent el tudnék erre a dalra képzelni, és ebbe a dalba tényleg minden benne van, ami egy nyárhoz kell. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Gordo, ez a Loco Loco, mindenképpen ezzel menjünk tovább most a Rádió 1.

0: Disco Lines és a No Broke Boys, ez Dancing remixe volt belőle a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Jami Mama ezt hagyta a legvégére. Vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, előtte pedig neked irány Szeged, ugye?
1: Így van, igen, azért beindult a nyár, hála Isten, és tényleg rengeteg szabadtéri buli van, nagyon sok fesztivál, amire megyek Szegeden, például találkozunk a Szeged napján, ahova elhívott a polgármester úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm a felkérést, úgyhogy szegediek, ha arra jártok, akkor mindenképpen fussunk össze.
0: Drága Jami, mi pedig találkozunk a vasárnapi Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Jézusom, hogy ezt kimondjuk, és tényleg itt van, akkor ott áll mindenkivel. Szevasztok.
0: Most pedig egy gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pure Beat.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, innentől tehát Pure Beat a házban, és ő is ad egy kis ízelítőt abból, hogy mire számíthattok majd tőle 4 nap múlva vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Hello Pure Beat!
2: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, üdvözlök mindenkit! Hát az angol slágegyárossal kezdünk, érkezik Ed Sheeran, és az egyik kedvencünk tőle ez nem más, mint a Camera, és természetesen annak a fiatalembernek a remixében, aki itt lesz velünk a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ő nem más, mint Cyril, ezzel kezdünk itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Szerda este Pure Beat a lemezjátszói mögött egy régóta várt kollaboráció jön igazi nagyágyúktól.
1: Érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös dala, a Save Me Tonight című track, ami 2026 márciusában jelent meg, szóval elég friss dalról van szó. A dal stílus egyébként egy picit azért húzza az IDM felé is. Sokan úgy jellemzik ezt a dalt, mintha visszahozná egy picit a 2010-es évek aranykorszakának a nagy IDM himnuszait, és tényleg olyan a hangzás, egy picit visszaköszön a régi David Guetta hangzás, de hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy Jennifer Lopez hangja, az az igazi, tényleg hamisítatlan hang, díva hang, az nem maradhat ki a dalból, viszi a tracket, szóval már is mutatom, ezzel menjünk tovább, itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió Egyen. Üdv a most érkezőknek, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Szevasz Pure Beat, neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Mit fogsz játszani vasárnap? Milyen lesz a Pure Beat set ott a vége felé?
1: Most kivételesen nem zárok, általában zárni szoktam a fesztivált, de most 2 órától 3-ig lesz, szóval a zárás előtt 1 órával már ott leszek veletek. És hát nagyon-nagyon várom, mert itt most egy kicsit azért még ki lehet bontakozni egy picit más zenei stílusba, és nem kell annyira elvinni ezt a picit afterosabb stílus, hanem lehet játszani azért nagyobb régi slágereket is, amiket már nagyon szeretnék játszani a Rádió Egy közönségének. Szóval azt kell mondjam, hogy 2-től 3-ig igazán egyedülálló Pure Beat hangzású dalok lesznek.
0: Yes! Úristen, de nagyon-nagyon várjuk, mert én tényleg nagyon szeretem itt a buli vége felé a Pure Beat szetteket, úgyhogy mindez most vasárnap a Budapest Parkban. Gyertek, várunk titeket, mivel folytatjuk?
1: Egy igazi 2000-es évekbeli R&B himnusz következik, érkezik az amerikai énekes rapper Ciara áttörését hozott debut elő slágere. Ez nem más, mint a Goodies című track, ami 2004-ben jelent meg. Marcel Fit barátom készített rá egy újdonsült klub verziót. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

Nobody works.

0: László.
1: Az év producere, nagy büszkeségünk, Christopher kollégánk és egy fantasztikus saját zene tőle, ez volt a Flow, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Pure Beat ezzel zárt ma este, fellépések még a héten.
2: Természetesen hosszú hétvég lesz, meg hát illetve holnap még az a csütörtökön, hogy jövök hozzátok ide a Rádió 1-be, a délutáni live mixbe, aztán pénteken indul a menet, pénteken Székesfehérváron kezdek Krisz Zsé barátom születésnapját ünnepeljük, aztán érkezem Budapestre, szombaton Szolnokon kezdek, aztán végre tökéletes időjárással megnyitjuk a siófoki nyarat, utána pedig vasárnap ismételten Krisz Zsé barátom szülinapját tartjuk akkor Balatonlellén, és hát a záró akkor természetesen a Rádió egy születésnapi fesztiválja a Budapest Parkban, ahova érkezek hozzátok hajnal kettőre.
1: Yes! Nagyon-nagyon várunk mindenkit mára, tehát köszi a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
3: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Most az a Martin Garrix, aki múlt héten ünnepelte a 30. születésnapját, hát ezt úgy ünnepelte meg stílusosan, hogy ki is dobott egy új dalt Ed Sheerannel. Repeat It, ez a cím, egyébként már nagyon régóta játszott a DJ szettekben. Apropó születésnap, most hétvégén jövünk, május 24 pünkös vasárnap, az bizony most vasárnap lesz, élő közvetítéssel, nemzetközi szupersztárokkal, Rádió 1-es DJ-kkel a Budapest Parkban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy olyan dal, amit nem sokára hallani fogunk a Budapest Parkban élőben. Sam Felt és a Heart Like Mine, a dal, amiben a Coldplay klasszikus Clocks is visszaköszön, nem is kicsit, az igazán szabad lelkű emberek himnusza, akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj, a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Felttel is együtt bulizunk Cyrillel, a Switch Disco-val, Accenttel, ez most a Heart Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, a folytatásban a brit és a svéd elektronikus zene nagyszerű találkozása, Joel Corey Galantis és a Stay a Little Longer. A Galantis ugye egy Grammy-díjra jelölt eredetileg duó, elektronikus zenei projekt, most már egy személyes show, Christian Carson, művész nevén Bloodshy producer vezeti a Galantis, például ők készítették el a Heartbreak Anthem-et David Guettával. Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek, Londonban, az USA-ban, vagy Németországban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennük a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegei tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where's My Husband? Ezt a dalt hozom most.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta a 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.